0: köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. Az országgyűlés kedden szavazhat az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az Országos Mentő Szolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. 6 ember kórházba került az Igali gyógyfürdőből, miután nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe. A polgármester szerint technikai probléma miatt kerülhetett több vegyszer a vízbe. Az érintett medencét lezárták, a fürdő többi részén azonban továbbra is fogadják a vendégeket. Hárman vesztették életüket az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben, közölte a katasztrófa védelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csaknem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Több mint 200 embert, köztük turistákat is ki kellett menekíteni a Gardatónál keletkezett tűz miatt Észak-Olaszországban. A lángok tegnap este csaptak fel a kedvelt kirándulóhely nyugati partján lévő egyik faluban. Az oltáshoz egy repülőgépet és több helikoptert is bevetettek, de a tüzet eddig nem sikerült megfékezni.
1: Az időjárásról.
0: Derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: szép felállni.
1: Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Csak júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, hogy 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett. Átszervezte termelését, és több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az országos mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörbe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty, Széchenyi, valamint Podmanicki tér és a József Attila utca. A férfiaknál és a nőknél is Magyarország nyerte az aranyérmet csapatban az isztambuli öttus Európa-bajnokságon az összesített egyéni teljesítmények alapján. A férfiak döntőjében Tamás Botond ezüstérmet szerzett. Szép Balázs 11, Koleszár Mihály 12. helyen végzett. A nőknél Guzi Blanka bronzérmes, Bauer Blanka 4. lett, míg Erdős Rita 12. helyen zárt. Jövő héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kedtől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és minikiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Regisztrálni az interneten vagy a helyi színen is lehet.
1: Az időjárásról.
2: Derült idő várható a folytatásban, és számottevő eső továbbra sem lesz. Ma még élénk, helyenként erős lehet a szél. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Kivinné velem a tereim, ha te nem lennél, és a terveim mind ott maradnak az asztalon.

0: Rádióban.
1: Kedden dönt az országgyűlés az új köztársasági elnökről. Komoly változás jön a magyar krónikus betegek ellátásában. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat! Nagy Alexandra vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tiszapárt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. Az országgyűlés kedden szavazhat az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküdtesz és beszédet mond. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az Országos Mentő Szolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csak nem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. 6 ember kórházba került az Igali gyógyfürdőből, miután nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe. A polgármester szerint technikai probléma miatt kerülhetett több vegyszer a vízbe. Az érintett medencét lezárták, a fürdő többi részén azonban továbbra is fogadják a vendégeket. Hárman vesztették életüket az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben, közölte a katasztrófa védelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csak nem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Több mint 200 embert, köztük turistákat is ki kellett menekíteni a Gardatónál keletkezett tűz miatt Észak-Olaszországban. A lángok tegnap este csaptak fel a kedvelt kirándulóhely nyugati partján lévő egyik faluban. Az oltáshoz egy repülőgépet és több helikoptert is bevetettek, de a tüzet eddig nem sikerült megfékezni.
0: Az időjárásról.
1: Derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92-tön a Cegléd Rádióban, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolnak, és ezt megtehetik a 0635-92-95-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu címre, vagy a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/cegledradio. A műsor, amelyben egyébként Tóth Barbival indultunk közösen, most anyai örömmel kell nézett Barbie, és hát egy időre nélkülöznünk kell, majd egyszer biztosan visszatér, de addig is én szólóban kérdezek önöktől, és egy olyan témát hoztam mára, amit már egyszer korábban kiveséztünk, vagyis hát elkezdtünk pontosabban, mert nagyon sok bennmaradt válasz vár még arra, hogy felolvassam, úgyhogy mindenképpen sorra kerülnek ezek, és hogyha van kedvük, írjanak új válaszokat is nyugodtan, hogyha még eddig nem válaszoltak, most újra megtehetik. A kérdés pedig nem más, mi akart lenni gyerekként, ehhez képest mivel foglalkozik? És hát rengeteg üzenetküldő volt az első adásban, most a másodikban is reméljük, hogy ilyen sokan lesznek, vagy hogyha nem is ilyen sokan, de sokan. A lényeg az, hogy már jönnek is a válaszok, amelyeket még az előző műsor során küldtek el nekünk. E. Pálné azt írja nekünk, hogy nem, gyerekek mellett szeretnék dolgozni, csak nem dolgozhatok, mert vak vagyok, de nem kapok rokkantságit, mert nincs annyi százalékos, nyugdíj 7 év múlva lesz. Hát ez elég nehéz helyzet, igen, hiszen van egy álom, és rajtunk kívülálló körülmények miatt nem érhetjük el ezt az álmot, vagy legalábbis most jelenleg úgy tűnik, de aztán hát, ha lesz olyan fajta változás, ami miatt nyilván nem a látássérülésben, hanem élethelyzetben vagy körülményekben, ami miatt talán ez mégis összejöhet, úgyhogy én szorítok, hogy ez sikerüljön. Valakitől csak annyit kaptunk, hogy igen, válaszként, Ilonától, mármint, hogy arra gondol, hogy abban dolgozik, mert így tettük fel a kérdést a legelső adásban, hogy mi akart lenni gyerekként, az lette, és hogyha nem, akkor mivel foglalkozik, és egy igent kaptunk csak Ilonától, de gondoltam, hangozzon el. Azt írja nekünk Krisz, hogy sintér akartam lenni, de belett tiltva ez a szakma, így most orvos lettem. A sintér az olyan csúnyán hangzik, szerintem arra gondolhat Krisz, hogy kóborállatokat szeretett volna befogni, ezzel is segítve nekik, vagy legalábbis remélem így gondolkodik. Most embereken segít, tehát ilyen szempontból mégsem olyan nagy a változás. Azt írja nekünk Sándor, hogy kb. Az lettem, ami szerettem volna lenni, de ennél többet nem ír nekünk, úgyhogy annyira jó lett volna, hogyha megtudjuk, hogy mi szeretett lenni, és ehhez képest kb. Mi lett, mert még hogyha azt mondjuk, hogy hasonló kategória, akkor sem feltétlenül ugyanaz, de hát így ennyi kérdőjellel nagyon nehéz erről többet beszélni. Kis Zoltán pedig azt írja nekünk, hogy lótenyésztő, és nagyon szereti a szakmáját. Akkor gondolom, hogy ez is szerettél volna lenni, tehát ez is benne van már, hogy ez akartál lenni, és sikerült is. Hogy ön mi szeretett volna lenni, azt én nem tudom, de hogyha gondolja, küldje el nekünk, és azt is, hogy ehhez képest mivel foglalkozik, sikerült az álma, és hát bármi mást is nyugodtan küldjenek el, ami a témával kapcsolatos. 0630-592-92-5, és várom a válaszokat, addig elmegyünk egy kicsit zenélni.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Mesélek a bornak, már hallani is unja. Hajnalokon át két kezemet fogja. Kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

csak mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: A ceglét hangja mai kérdése, pontosabban kérdései, hogy mi akart lenni gyerekként, ehhez képest mivel foglalkozik, teljesült-e az álma, többféleképpen is fel lehet tenni a kérdést, de az a lényeg, hogy mi szeretett volna lenni, ehhez képest mi lett, úgyhogy aki megteszi, hogy elküldi nekünk a 0635-925-925-re, annak én szívesen beolvasom, és itt is van már Léda üzenete. Léda azt írja, hogy már az óviban is a babáimat tanítottam, tanár lettem, és nem bántam meg. Minden tiszteletünk, és igen, hogyha valami ennyire izgalmas, ennyire tetszik neked már gyerekként, és végigviszed ezt az utat, aztán pedig tényleg megvalósítod, hogy az leszel, sőt, azt mondod, hogy nem bántad meg, akkor ez egy remek életút, és igazán büszke lehetsz magadra. Azt írja nekünk Sándor, hogy hát nem pont úgy alakult, ahogy szerettem volna, de nagyjából azért jól. Itt sem tudjuk meg pontosan a szakmát, de akkor legyintünk és tovább megyünk, mert erről túl sokat nem tudok beszélni. Azt írja Miklós, hogy nyugdíjasnak készültem, az lettem, már törzsgárda tag lehetnék, több mint 10 éve ugyanis. Még azából nyugdíjasnak szerintem jó sokan készülnek, aztán meglátjuk, hogy úgy alakul-e, de ebben azért remélhetőleg bízhat az ember. Orvosnak készültem, az lettem, és orvosként dolgozom, írja nekünk Zsuzsanna. Tökéletes válasz és tökéletes pálya. Már csak azt kellett volna odaírni, de esetleg, hogy orvosnak születtél, ugyanis hát nagyon sok helyen, főleg orvosi családokban azért majdnem, hogy elvárás, hogy a gyerek is, ha orvos apuka, orvos anyuka van, akkor szinte úgy lesz nevelve a gyerek is, hogy ő is orvos legyen, tehát már akár születni is annak lehet, ez nálad nem derült ki, de minden esetre az a lényeg, hogy szereted és végigvitted ezt az utat. Bocsánat, fordítanom kell, mert végére értem a lapnak, és itt is van Mária üzenete. Szerettem volna megérni, és sikerült is, hogy nyugdíjas legyek. Ehhez is gratulálunk, már is megyünk tovább Csabával. Vezető akartam lenni elektronikai cégnél, ebből annyi sikerült, hogy az áramot jól vezetem. Jó, tetszik az üzenet. Azért óvatosan az árammal, és mindenki másnak is mondom, ne vezessen áramot. Céget annál inkább, hogyha azt akarta. Ez nem jött össze, de úgy látom, hogy Csaba azért vidáman tudja felfogni az életet, és tud poénkodni. Ennek ellenére is nem úgy alakult, és amúgy az nem jelent semmit, hogy volt egy álom, és nem ez valósult meg. Lehet, hogy ahhoz képest ugyanúgy álomszerű az ember élete, hogyha összehozta magának a jót, vagy legalábbis a saját maga számára elégedettséget ért el, akkor szerintem meg vagyunk. Csaba azt írja, hogy már csak vadakat terelő juhász nem voltam, de Csaba, jó hírem van, még lehetsz, akár az is. Úgyhogy ezek szerint sok mindent kipróbáltál, én is azért elég sok felé kalandoztam a rádiózás mellett, tehát volt nekem vagy 6-7 szakmám is. Nem mindegyiket tanultam ki, valamelyikre hamar ráuntam, volt olyan is, amit kitanultam, és aztán sosem dolgoztam benne, de én is azért kerestem az utamat, de a rádiózás az most már 16. éve, vagy lehet, hogy már még több az életem része. Csilla csak annyit írt, hogy anya akartam lenni, és ez sikerült, nagyon boldog vagyok, és remélem a gyerekeid is nagyon boldogok, úgyhogy ehhez is gratulálunk, és még mielőtt tovább mennénk valaki mással, némi zeneszünetet rendelek el, a dalok után pedig folytatjuk.
1: Volt egy álmom, és benne lett a téged. A közös ismerős.

0: Szeglét hangját hallgatják az FM 92-től, én Vörös Nándi vagyok, és a kérdés nem más, mint hogy mi akart lenni gyerekként, megvalósult ez az álom, és hogyha nem, akkor ehhez képest mivel foglalkozik. Ezek a témáink, és már második alkalommal foglalkozunk ezzel, hogyha valakinek ismerős a téma, ne lepődjön meg, volt már ilyen adásunk, és csak most egészen más üzeneteket olvasok be, hiszen ők még nem kerültek sorra. Még mindig olyanokat olvasok egyébként, akik a legelső adásra írtak, és nem kerültek be, úgyhogy most mindenkinek, hát időhiány nem kerültek be, most mindenkinek adunk lehetőséget, és azoknak is, akik esetleg nem írtak, vagy nem hallották az első adást, hogy küldjék el nekünk a 0635-925-925-re. Anna azt írja, általános iskolás koromban az első kémia óra engem teljesen elvarázsolt. Úgy mentem haza, hogy én vegyész akarok lenni, az is lettem. Nagyon szép, és gratulálunk hozzá. Hát engem a kémia az nem varázsolt el. Nem tudom, hogy mi lehetett a gond, valahogy nekem ez nem állt össze. A kémia, a fizika, ezek a tárgyak valahogy nem vonzottak annyira, mindig az irodalom, meg a művészet, meg a zene felé mozogtam inkább. Azért is ülök itt most. Zoltán írja, hogy pizzafutár, medencetisztító, kertész. Aztán a szüleim elvették a kazettát. Én értem. Reméljük, hogy mindenki más is érti. Ha nem, akkor nézzenek utána, ezek milyen szakmák, vagy nem is tudom. De ne az interneten, ne az interneten. Olivier azt ér, hogy én még csak leszek. Második szakmám lesz, amiben dolgozni szeretnék, és az a rendőrség. Tehát van valamid, és a rendőrségről álmodtál már régen, van valami más, amit most csinálsz, és a második szakmád lesz majd az, amiről álmodtál. Aha, összeraktam a képet, jó, és gratulálunk hozzá. Igen, szép szakma ez is. Nem, de szerintem jó az így, ezt írja nekünk Zoltán. És ezt is mondtam igen az előző blogban, hogy nem feltétlen baj, hogyha nem az álmunkat éljük meg olyan szempontból, amiről gyerekként álmodtunk, attól még lehet egy nagyon jó életünk. Úgyhogy ez a fontos, hogy az ember elégedettnek érezze magát. Ha pedig esetleg az, hogy nem elégedett azzal, ami van, hát miért ne változtathatna? Van lehetőségünk. Régen a szüleink, előző generációk sokkal inkább röghöz kötöttek voltak olyan szempontból, hogy akár valaki végig dolgozott egy teljes életet egy munkahelyen. Ezt ma már a fiatalok nem így csinálják, sőt, lehet, hogy egy év alatt 3-4 munkahelyen is megfordulnak, és azt keresik, hogy nekik hol a legjobb. Megváltozott a világ, és ezzel lépést kell tartani. Hajnalka azt írja, hogy cukrász akartam lenni, de mégsem abban dolgozom, vagyis hogy lehet, hogy az is lett, de nem abban dolgozik. Aha, tehát lehet, hogy elérte azt, amit szeretett volna, de mégis mást választott aztán magának. Ilyen történet is van, és nem feltétlen rossz történet ez, csak hát így alakult. Robert azt írja, hogy szakács akartam lenni, és pék vagyok, ami csak azért érdekes, mert nekem van egy Pék Robert nevű ismerősem, nem környékbeli, nagyon messze lakik innen, valószínűleg nem is hallja, azért mertem megemlíteni a nevét, és akkor bár te nem vagy ismerősem, de te is egy Pék Robert vagy ezek szerint. És azt hiszem, hogy itt az idő, kedves hallgatók, zenéljünk egy kicsit, aztán pedig jövünk az önök válaszaival, mi akart lenni gyerekként, ehhez képest mivel foglalkozik, a Cegléd hangja mai kérdése, második alkalommal.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: A hallgatók nem mindig könnyítik meg a dolgomat, ugyanis a Ceglét hangja mai kérdése nem más, mint hogy mi akart lenni gyerekként, ehhez képest ezzel foglalkozik-e, vagy hogyha nem, akkor mivel? Megírta nekünk Dániel, hogy méhész, és ebből kéne kilogikáznom, hogy ez akart lenni, ez lett a helyett, ami akart lenni, vagy igazából sikerült, és az álma teljesült, úgyhogy ez nem derül ki, de minden esetre Dániel méhész szeretett volna, és szerintem az is lett. Úgyhogy gratulálunk neki, így fogom fel az üzenetet, mert hogy több támpontot nem kaptam hozzá. Zsuzsa azt írja, hogy pszichológus akartam lenni, és az is lettem, most viszont szeretek ételeket összerakni. Egyébként miért nem működhetne a kettő együtt, az emberi elme is egy érdekes kérdéskör, de egy teljesen más a gasztronómia, és szerintem abban is ki lehet teljesedni, akár hobbiként, hogyha úgy van, de hogyha főállásként fogod fel, szerintem az a lényeg, hogy te jól érezd magad. Gratulálok mindkettőhöz. Egyébként azt nem mondtam, hogy 0635-92-95-ös, hogyha ön is megosztaná, hogy mi akart lenni, és ehhez képest mivel foglalkozik, akkor nyugodtan küldje el nekünk. Nagyon fogok örülni, és hogyha lehet, akkor be is olvasom még ebben az adásban. Ugye most már olyan üzeneteink vannak, akik újak, és ma küldték el ezt az üzenetet, vagyis hát ezt a választ, mert eddig az előző adásban megmaradt üzenetekkel dolgoztunk. Dávid azt írja, hogy aludtej ébresztő szeretnék lenni, jól fizet állítólag. Jó, igen, hát én már ismertem ezt a poént, valakinek lehet, hogy új, de ettől még nagyon jó, és köszönjük. Konyhai kisegítőként dolgozom, szeretem csinálni, bár nem azt szerettem volna lenni, sajnos intézetbe kerültem, szüleimet nem ismerem, így nem tanultam, züllöttem az intézetben, sajnos. Szép estét mindenkinek, írja nekünk Jenny, köszönjük a választ, és a konyhai kisegítő sem rossz egyébként, és onnan lehet föntebb lépni, hogyha szeretnél, mindehhez sok sikert kívánunk. Gabi azt írja, egy vendéglátó szakmám van, de egy elektronikai gyárban dolgozom operátorként. Szerintem Cegléden vannak azért így, akik gyárban dolgoznak, és ez nem egyáltalán nem degradáló dolog, hanem az a kérdés, hogy vajon ők ezt szerették volna elcsinálni, egyébként biztosan jól fizet, és ezzel is el vannak, de hogy valójában megélik-e az álmaikat, és mondom ezt úgy, hogy én sem biztos, hogy minden álmamat megélem, bár rádióval mindig szerettem volna foglalkozni, de nem beszélni, nem is nagyon megy, meg sokszor hadarok, ezt mindig megkapom, de a lényeg, hogy én nem beszélni akartam, hanem a háttérben zenékkel foglalkozni, vágni és ilyenek, aztán ehhez képest itt ülök most a mikrofon mögött. Azt írja nekünk Alex, hogy az lettem, igen, végre nyugdíjas. Ilyet már többet kaptunk, de örülök, hogy a nyugdíjasok is hallgatnak minket, és velünk vannak. De jobb lett volna, hogyha egy kicsit az életéről is mesél nekünk a kedves hallgató, hogy mégis, amikor még aktív évei voltak, akkor mégis mivel foglalkozott, és azt akart el csinálni. Mint ahogy Antónia megírja, hogy igen, állatmentő, több ezer kutyust, cicust, sünit, szárnyast, bárent és malackát mentettem meg életem során. Na ez valami olyan tényleg, ami így biztos, hogy feldobja az embert, és tudja éltetni ez a dolog, hogy gyámoltalan állatoknak tud segíteni, akár utcáról, akár egy olyan helyről, ahol nem bántak vele jól. Ez tényleg nagyon felemelő lehet, úgyhogy neked gratulálunk, és hát azoknak is, akik elküldték a 0635-92-95-re a válaszokat, és ha még nem fértek bele, se aggódjanak, mert még egy teljes órában foglalkozunk ezzel a témával, úgyhogy néhány zene múlva, és a hírek után folytatódik a Cegléd hangja a második órával, tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió FM 92.9.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Csak júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, hogy 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett. Átszervezte termelését, és több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az Országos Mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörbe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty, Széchenyi, valamint Podmanicki tér és a József Attila utca. A férfiaknál és a nőknél is Magyarország nyerte az aranyérmet csapatban az isztambuli öttus Európa-bajnokságon az összesített egyéni teljesítmények alapján. A férfiak döntőjében Tamás Botond ezüstérmet szerzett. Szép Balázs 11, Koleszár Mihály 12. helyen végzett. A nőknél Guzi Blanka bronzérmes, Bauer Blanka 4. lett, míg Erdős Rita 12. helyen zárt. Jövő héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kedtől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és minikiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Regisztrálni az interneten vagy a helyi színen is lehet.
0: Az időjárásról.
1: Derült idő várható a folytatásban, és számottevő eső továbbra sem lesz. Ma még élénk, helyenként erős lehet a szél. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: mi akart lenni gyerekként, ehhez képest mivel foglalkozik, és az lette, ami szeretett volna lenni. Néha egyezik ez a válasz, néha pedig teljesen különböző. Erre próbálunk most válaszokat találni a Cegdét hangjában. Én Vörös Lendi vagyok, és ez már a második óra. Tartsanak velünk, kedves hallgatók, és hogyha gondolják, küldjenek is üzenetet a 0635-95-95-re. Van egy e-mail címünk is, kívánság@cegdetradio.hu, az első pedig egy SMS szám volt, de már biztosan fejből tudják, általában már én is. A lényeg az, hogy megyünk tovább válaszokkal, itt is van egy nagyon érdekes, Kittitől. Én minden akartam lenni, hogy ne unatkozzak, és így is lett. Sehol nem dolgozom, de mindenhol is dolgozom. Annyit dolgozok, amennyit csak akarok, és annyi szabadnapom van, amennyit csak akarok. Na erre nagyon kíváncsi lennék, kedves Kitti, hogy pontosan mivel is foglalkozom, mert ez nem derült ki, de nagyon rejtélyesen és nagyon izgalmasan írtad meg. De itt tényleg eszembe juthatna a nyugdíj is, akár eszembe juthat az, hogy nagyon sok lában állsz, de hát kellőképpen rejtélyes maradtál. Ha esetleg még hallasz minket, és van kedved megírni, hogy mi is volt ez pontosan, biztos a hallgatók is nagyon kíváncsiak rá. Reni azt írja, hogy gyerekkoromtól kezdve orvos vagy énekes, színész szerettem volna lenni, hangom az nincs az éneklés, ez amúgy. De sajnos egyik sem lettem, ápoló vagyok egy idős otthonban, ami szerintem egyébként, ezt már én teszem hozzá, egy nagyon tiszteletre méltó dolog, hogy ha az embernek van ennyi szociális érzékenysége, akkor megkönnyíti az embereknek az öregségét, vagy nem is tudom, hát a nehezebb napjait. Ez mindenképpen nagyon tiszteletre méltó, és szerintem egyébként az orvosi szakma is ilyen, hogy azért folyamatosan beteg vagy sérült emberek között lenni és rajtuk segíteni, ahhoz is kell egy bizonyos lelki erő, amiben nem tudom, hogy nincs meg, pedig nagyon szívesen segítenék, de nem működne, egyszerűen nem lenne hozzá elég lelkem. No, menjünk tovább, persze nyugdíjas, ezt Árpád írta nekünk, egy név nélküli üzenet küldő. Azt írta, hogy sokkal jobb lett, mint amit akartam, hála a vonzás törvényének. Látjátok, vagy látják, kedves hallgatók, ilyen is van, mert valamit kitalál az ember, de lehet, hogy aztán úgy alakul az élet, hogy sokkal jobbat is talál, vagy a sort hozza úgy, hogy találkozik valami sokkal jobbal, amiről nem is hitte, hogy ennyire jó lehet, de ezek szerint van ilyen, úgyhogy mindenkinek csak nyugalom és kitartás. Fodrász akartam lenni, nem az vagyok, ezt írta nekünk Timi, bár nem írja, hogy mi, de nem fodrász, ezt már tudjuk. Gabi pedig azt, hogy nem, sajnos most 50 évesen tudom, hogy mi szeretnék igazán lenni, és tanulok is érte egy 25 éve meglévő diploma mellett. Egyébként én azt mondom továbbra is, hogy sosem késő, ha az ember most jön rá, akkor most kezdi el elérni az álmait, és miért ne lehetne még 30-40 vagy akár 50 évet, hogy ezzel tud foglalkozni, úgyhogy ne izgulj, szerintem ez itt teljesen rendben van, szorítok, hogy elérd az álmodat. Atis pedig azt írja, hogy striptease táncos vagyok, szerintem Atis viccel, de nálunk ezt is meg lehet tenni, én pedig tényleg beolvasom, úgyhogy nyugodtan küldjenek poénos válaszokat, és én nagyon szeretem őket. Ildikó az utolsó ebben a blogban, nem, én utazni szerettem volna, télen munka, nyáron utazgatni. Nem is tudom, van-e ilyen állás hirtelen, majd ezen elgondolkodok a zenék alatt, amit most következnek, úgyhogy azután pedig folytatjuk a Cegléd hangját, aki szeretne tartson velünk.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: Gyerekkori álmokkal foglalkozunk olyan szempontból, kedves hallgatók, hogy mi akart lenni gyerekként, ehhez képest azzal foglalkozik-e, vagy hogyha nem, akkor mivel? Ez a kérdés itt a Ceglit hangjában, és rengeteg remek válaszunk van, olyan is, ami egészen meglepett. 5 éve Németországban élek és dolgozom, de 5 év múlva megyek haza, mert rendőr szeretnék lenni. Jelenleg 27 vagyok, és már mindent elértem, amit akartam. Már a terveim otthon várnak. Nagyon gratulálunk ehhez, és ahhoz is, hogy kint Németországban is a Ceglit rádiót hallgatod, ezt nagyon köszönjük. Facebookon jött egyébként a válasz, és erre is van lehetőség, viszont azt kérte a kedves hallgató, hogy a nevét nem mondjam el, úgyhogy nem is fogom elmondani, de nagyon köszönjük a választ. Robert azt írja, hogy igen, munkanélküli. Hát ilyen életszakasz is van, én is voltam az is, úgyhogy ezzel is meg kell birkozni, de meg is lehet vele birkozni. Hogy ez akartál-e lenni, az persze nem derül ki, valakinek lehet, hogy ez az álma, de azt hiszem, hogy akkor viszont a megélhetés nehezebb dolog egy kicsikét. Minden esetre köszönjük a választ. Éva írja nekünk, hogy én boldog akartam lenni, és sajnos 10 éve boldogtalan lettem, mert nem lehet velem, akit imádtam, a kisfiam. Hát ez egy egészen nehéz történet, igen. Hát nem is nagyon tudok mit mondani. Kitartást hozzá, hát ha változik a helyzet, szorítunk. Tibor azt írja, autószerelő szerettem volna lenni, és autókkal foglalkozom, sőt, gyűjtöm is őket, szinte mindent megvalósítottam. Boldog vagyok, hogy a hobbim a munkám. Összeértek a szálak, kedves hallgatók, autókkal akart foglalkozni, valószínűleg már gyermekként is sokat autózott, és igazából foglalkozik is velük, ha nem is szerelőként, de más módon, ehhez gratulálunk. Szilvia azt írja, hogy fodrász szerettem volna lenni, helyette kézápoló és műkörömépítő lettem, de ezt is nagyon szeretem. Mégis ugyanúgy emberekkel foglalkozol, beszélgetni is tudtok közben, szerintem ez így rendben van. Patrícia azt írja, hogy bohóc szerettem volna lenni, és végül tanár lettem. Érzek némi áthallást. Azért nem, tehát, szerintem egy tanár is lehet vicces és szórakoztató, de úgy, hogy sokkal többet edukál, mint egy bohóc, úgyhogy szerintem ez egy tök jó dolog, és nem degradálni akarom a bohócokat, sőt, főleg akik bejárnak kórházakba gyerekekhez, hogy szebétegyék a napjukat, szerintem az egy remek szakma, és csodálatos dolog ilyet csinálni, de szerintem Patrícia tanárként is büszke lehetsz magadra nagyon. Zoltán írja nekünk, hogy kertész vagy medence tisztító fiú akartam lenni, ezt szerintem sokan akartunk fiúk ilyenek lenni, már most nem semmi rosszra nem gondolok, de mondjuk a született feleségekben ott Gabi jött össze azt hiszem a medencés fiúval. Na hát például igen, ilyen álmai lehetnek egy srácnak. Katarina azt írja, hogy engem mindig érdekelt a régészet, de egy magyar külföldi cégnél vagyok dispatcher. Szerintem az se rossz, egészen más kategória a kettő. Régészetet, azt én is említettem talán az első adásban, hogy szerettem volna, nagyon motiváló volt a Jurassic Park, ahogy ott a csontokat söprögetik, aztán rájöttem, hogy a régész szakma nem ilyen, és azóta már nem akarok az lenni. De hogy ön mi akart lenni gyerekként, és ehhez képest mivel foglalkozik, még mindig elküldheti a 0635 925 925-re. A Ceglit hangja mindjárt folytatódik.
1: Ceglit Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: beléd senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Kedden dönt az országgyűlés az új köztársasági elnökről. Komoly változás jön a magyar krónikus betegek ellátásában. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. Az országgyűlés kedden szavazhat az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküdtesz és beszédet mond. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hekedűs Zsolt elmondta, a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az országos mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. 6 ember kórházba került az Igali gyógyfürdőből, miután nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe. A polgármester szerint technikai probléma miatt kerülhetett több vegyszer a vízbe. Az érintett medencét lezárták, a fürdő többi részén azonban továbbra is fogadják a vendégeket. Hárman vesztették életüket az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben, közölte a katasztrófa védelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csaknem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Több mint 200 embert, köztük turistákat is ki kellett menekíteni a Gardatónál keletkezett tűz miatt Észak-Olaszországban. A lángok tegnap este csaptak fel a kedvelt kirándulóhely nyugati partján lévő egyik faluban. Az oltáshoz egy repülőgépet és több helikoptert is bevetettek, de a tüzet eddig nem sikerült megfékezni.
1: Az időjárásról.
2: Derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Balaton parton.
1: Én 8. realizáltam, hogy egy gyárban leszek melós, mert nem voltak nagyobb vágyaim. Eddig mondhatjuk, hogy teljesült a vágyam. Írja nekünk Csaba, rengeteg mosolygó smiley-vel a végén. Hát igazából, hogyha ez volt az életcélod, szerintem aztán ez tényleg sikerülhetett. Hogyha most már máshogy gondolod, az persze egy másik kérdés. Majd meglátjuk, hogy mi lesz. Legyen úgy, ahogy a legjobb lesz neked, én ezt kívánom. 0635 925 925, és ez a Ceglét hangja SMS száma. A kérdésünk pedig nem más, mint hogy mi akart lenni gyerekként, ehhez képest mivel foglalkozik, vagy hát az lett-e, ami szeretett volna lenni. Hogyha van kedve, még elküldhetik nekünk a válaszokat, bár már csak 2 blokkunk van hátra, abba bele kéne férni mindenkinek, és hát volt lehetőség, mert hát már második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával. Nézzük, mi van még. Nem, de most azt tanulom, amit szerettem volna, a műtőasszisztens, írja nekünk Viktória. Itt van Csilla üzenete. Egy gyerekkoromban nem gondolkoztam azon, mi szerettem volna lenni, de titkon olyan 6. koromtól tanár, mert nagyon jó tanáraim voltak, imádtam őket, de a sors úgy hozta, hogy katona lettem immár 33 éve. Az igen, ehhez is gratulálunk, és hát úgy látom, hogy szereted, hiszen miért maradnál 33 évig egy munkahelyen, hogyha nem tenne boldoggá. Én hídmester vagy harangöntő szerettem volna lenni, írja nekünk Richard, sajnos nem úgy jött össze. Hát ez mondjuk mind a kettő nagyon durva. Én gyakorlatilag persze ismerem a szakmákat, de olyanról még nem hallottam, aki ezt szeretett volna lenni. Biztos, hogy egy harangöntőt és egy hídmestert is meg kéne erről kérdezni, hogy ők amúgy azok szerettek volna lenni, de hogy hallgatja-e ilyen foglalkozású hallgató a műsorunkat, arról nincsen információm. Zoli azt írja, hogy kertész szerettem volna lenni, vagy pizzafutár, vagy medenc tisztító, viszont ezt már megkaptuk mástól, de nagyon köszönöm, és Zoltántól is felolvastam, hogy mindenki bekerüljön. 5 éves koromtól női fodrász szerettem volna lenni, 55 éve a mai napig élvezem ezt a csodálatos szakmát, írja nekünk Tamás, tehát egy úriember, egy modern Gedeon bácsi, ezek szerint a nők bálványa. Nagyon jó, hogy elérted az álmodat, és gratulálunk, bocsánat a tegező üzemmódért, hogyha esetleg ez sértő, akkor gratulálok önnek. Tíme azt írja, hogy nem az lettem, jelenleg egy kézműves webáruházat igyekszem stabilizálni és felpörgetni, de hogy mi akartál lenni, sajnos nem derül ki, viszont ez sem rossz szakma szerintem, és ma már azért rengeteg olyan munka van, amit otthonról akár tud végezni az ember, ennek megvannak az előnyei, hátrányai, minden esetre köszönjük a választ. Ferenc azt írja, hogy ja, karosszéria és autószerelő vagyok, mármint hogy karosszériás, akkor úgy érti a kedves hallgató, és valójában így is írta, csak én olvastam félre. A lényeg az, hogy neked is gratulálunk. Azt írja nekünk Nóra, hogy az akarok lenni, aki akkor voltam, mikor az akartam lenni, ami most vagyok. Ez bizony Geszti Péternek a sora, hogy most hirtelen melyik dalból, azt nem tudom megmondani, de valamelyik repülők sláger, ez biztos, és köszönjük ezt a megjegyzést Nórinak, nagyon beleillik egy rádiós műsorba, ahol egyébként zenék is szólnak. Főállású kéregető lettem, pedig astronauta akartam lenni, és nagyon sok vigyorgó smiley, ezt István küldte, és itt van még nekünk Gege. Drogbáró szerettem volna lenni, vagy maffia vezér, de inkább csóri gyári munkás lettem, azért itt kevesebb a stressz. Hát az biztos, és amúgy sem feltétlenül javasoljuk azt, hogy valaki maffia vezérnek készüljön. Ha már úgy alakul persze, akkor nincs mit tenni, nyilván csak viccelek. Béla azt írja, hogy sajnos azok közül a szakmák közül, ami szerettem volna lenni, egyik sem sikerült. Igaz, kompenzáltam, belekóstoltam mindenbe, de a végén géplakatos papírom lett. És hát igazából azzal sincs semmi baj, szóval remélem, hogy elégedett vagy. Nagyon jó géplakatos lehetsz, én ezt gondolom. És nézzünk még egyet a blokk végére. Csilla, énekesnő szerettem volna lenni, tettem is érte, de aztán rájöttem, hogy mégsem nekem való. De állam munkám van, iskolai szociális kisegítő vagyok, és a gyerekek úgy tudnak nekem örülni, mintha valami sztár lennék. Hát meg is vagy akkor, gyakorlatilag sztárként kezelnek a munkahelyeden, és nem is kell az énekesi pályával törődnöd. Olyan szempontból, hogy ha azt mondtad, hogy nehéz neked, akkor legalább ez a teher leesett a válladról. Kedves hallgatók, még egy blokkra visszajövünk, mi akart lenni gyerekként, ehhez képest mivel foglalkozik a Ceglét hangja mai kérdése, és ezzel a témával ma foglalkozunk utoljára. Ceglét Rádió.

Kedves hallgatók, a Ceglét hangja végéhez közelít, ugyanis ez az utolsó blokkunk a mai napon, és a kérdésből is most tesztük fel ezt utoljára, már egy korábbi adásban volt ez a kérdés, mi akart lenni gyerekként, ehhez képest mivel foglalkozik, és ezzel mondom, most ebben a blogban foglalkozunk utoljára, úgyhogy mindenkit igyekszek belesűríteni, most már új üzenetet ne írjanak, de a régieket, akik már benn vannak, még igyekszem elolvasni, és hát lássuk, hogy ki fér még bele. Azt mondja nekünk Éva, hogy igen, bár lehetnék profi is benne, anna a szülők engedték volna, hogy varrónő suliba menjek, itt csak autodidakta módon tanultam, 18 éve ebből élek mégis. Nagyon jó, gratulálunk hozzá, és az a lényeg, hogy sikerült elérned valamit, még hogyha nem is pontosan úgy, te az út végére értél. Lóri azt írja, hogy gyerekként sofőr akartam lenni, össze is jött, csak nincsenek kerekek a járgányon. Na hát ez egy érdekes történet, nincs ki a négy kereked ezek szerint. Mondom én ezt hozzátéve, azt gondolva, hogy vicces vagyok. Robi azt írja, hogy vadászgép pilóta, ehhez képest targoncát vezetek, jó, hát kicsit lassabb a tempó, de minden esetre egy komoly géppel bánsz, így is szerintem föl lehet fogni így ezt a dolgot. Lássuk, kik vannak még. Itt van nekünk Gergely üzenete, szerettem volna mentős tűzoltó úszómester lenni, segítsek életeket menteni, ehhez képest húst pácolok, füstölök és sózok, finom ételek is menthetnek életet, csak kicsit csúsztam ki. Hát de nézd, ne azt nézd, hogy pontosan életet mentesz, hanem nézd azt, hogy kinek dobott fel a napjait ezzel, vagy hogy te mennyire szereted csinálni. Szerintem nem kicsúszás ez egyáltalán, másfelé vette az élet az irányt, és tulajdonképpen abban is megtaláltad a helyet, és szerintem ez a fontos. Márk azt írja, hogy nem jött össze, virológus akartam lenni, most meg számítógép előtt szívok, de legalább a külföld része sikerült. Hát nem tudom, hogy az embernek az-e a jó, hogyha távol van az otthonától vagy szeretteitől, de azt viszont értem, hogy mi az ok, amiért külföldre megy az ember. Egy név nélküli üzenet küldővel folytatjuk. Nekem mindig az volt az álmom, hogy 35 évesen ne kelljen dolgozni, papám is addig dolgozott, és nagybátyám is, onnantól csak biznisz. Én most 31 vagyok, és már nem dolgozom, most könnyebb hamarabb összeszedni magad anyagilag. Neked gratulálunk, hogyha ez volt a cél, és volt előtt egy jó minta, akkor miért is ne csinálnád te is így, és úgy látszik, hogy bejött az élet, gratulálunk. Kötött pályás távolba néző, azaz mozdonyvezető, írja nekünk Szilárd, tehát igen, ott van a válasz végén. Az is, hogy igen, az akart lenni már gyerekként is, és ezek szerint össze is jött. Egyébként én egyszer nagyon megnézném, hogy milyen egy mozdonyból a kilátás, vagy hogy milyen elmenni az egyik állomástól a másikig, de valószínűleg én hamar megunnám, úgyhogy nem lennék rá alkalmas. Az utolsó üzenetek, kedves hallgatók, én milliárdos, mint a nagyapám, akartam lenni. Mondjuk ő se volt az, de ő is az akart lenni. Nagyon szép Gábornak, köszönjük szépen. Igen, ő sem lett az, de akart lenni. Itt van nekünk Ivett üzenete, szakásnak tanultam, és évekig az voltam, de évek óta most már főállású anya vagyok, ehhez is gratulálunk, szerintem tök jó. Marcsi következik, és egyben ő az utolsó. Igen, ápolónő vagyok, már nyugdíjas, de azért még dolgozom, még nem tudom elengedni a munkám, szeretem 42 év után is. És ez a legfontosabb, kedves hallgatók, már megtehetné Marcsi, hogy megpihen, továbbáll, de mégis azt választja, hogy ő még segít és dolgozik, és abban a szakmában, amit ő szeretett volna. Hát remélem, jól sikerült összegezni azt, hogy ki mivel szeretett volna foglalkozni, és hogy ehhez képest mi lett belőle, és remélem, hogy motivált valakit arra, hogy igenis érje el az álmait, vagy hogyha fiatal hallgatóink vannak, akkor érezzék azt, hogy igenis küzdeni kell, és el lehet érni, hogyha az ember szeretne valamit. Ehhez mindenkinek sok sikert és erőt kívánok, és azt is kívánom, hogy legyenek itt holnap. Egy másik témával jelentkezik a Ceglét hangja, hogy pontosan mivel az legyen meglepetés, mindenkinek további kellemes rádiózás, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Több embert kellett kórházba vinni az igazi gyógyhürdőből. Mától ismét melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. A Fidesz szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert korábban pont az olyan jogalkotás ellen harcolt, amelyet most csúcsra járat a Tisza. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. Felmérések szerint a magyar lakosság 84%-a csökkentette áramfogyasztását, leginkább a háztartási gépek és a klímaritkább működtetésével. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az első utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásban az országos államtitkár. Kókai Nélányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítottak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt 75-re módosítják. 6 embert, köztük 2 gyereket vittek kórházba az igazi gyógyhürdőből. Nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe, ezért többen rosszul lettek. Valószínűleg egy technikai probléma okozta a vegyszer túladagolását. Az érintett medencét lezárták. A fürdő többi része továbbra is zavartalanul működik.
1: Az időjárásról.
4: Napos idő várható, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban 14-20 fok, napközben 29-35 fok lesz. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csoda szép reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak. Augusztus 9-én vasárnap, töltsük együtt ezt a napot is. Ha tehetik, legalábbis tartsanak velem a mikrofonnál Becker Bernadett. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: augusztus 9-e van a nap, amikor az emődök ünnepelhetik névnapjukat. Régi magyar személynév az övék, a régi emik, igye származékának, az emő szónak a D-kicsinyítő képzős alakja. Jelentése kis csecsemő. Kedves emődök, nagyon boldog névnapot!
1: Szeglét Rádió! 92!

És vissza még egy kicsit a kalendáriumhoz, természetesen augusztus 9-e a téma még továbbra is, bővebben aztán majd 9 óra után pillantok bele ebbe a kalendáriumba, de 853 éve annak, hogy elkezdődött a pízai torony építése, amit bármi hihetetlen nem terveztek alapvetően Ferdére. Miután 1178-ban a torony harmadik emeletét is felhúzták, az épület olyannyira megsüllyedt, hogy a nagy riadalom miatt az építkezést azonnal leállították, csak jó 100 év múlva láttak hozzá további építkezésnek. A kalendáriumról bővebben majd 9 óra után.

0: jár.
1: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a gyógyír gyógyszertár lesz az ügyeletes patika, Rákóczi út 7 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 8 órakor indul és 22 óráig tart.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház augusztus 9-én, vasárnap 14 és 18 óra között várják a rendezvény csarnokba Csemő Petőfi Sándor utca 1 szám alá. Mindazokat, akik szeretnék megnézni a Püssambulanciát, émához kapcsolódó játékparkban részt venni, játszani, egészségügyi ismeretek terjesztése is lesz óvodásoknak játékosan, illetve orvosi vizsgálatokhoz kötődő félelmek oldására is lehetőség lesz. Sok szeretettel várják a kicsiket kedvenc plüssállataikkal az ingyenes rendezvény, tehát augusztus 9-én vasárnap lesz 14 és 18 óra között, újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház. Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilates, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes invaliditást összetételmérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án, vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Még látható Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményéből nyílt kiállítás a Kossuth Művelődési Központban egészen augusztus 12-éig. Ma 10 és 18 óra között, hétfőn 14 és 20 óra között, 11-én szintén 14 és 20 óra között, augusztus 12-én pedig 14 és 18 óra között látható az ingyenes tárlat, amelyen több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell, és az azokhoz saját kezűre készített dioráma látható. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban. Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albertésai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albertésai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tiborné@albertesa.hu e-mail címen. Tehát Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Több embert kellett kórházba vinni az igazi gyógyhürdőből. Mától ismét melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. A Fidesz szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert korábban pont az olyan jogalkotás ellen harcolt, amelyet most csúcsra járat a Tisza. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. Felmérések szerint a magyar lakosság 84%-a csökkentette áramfogyasztását, leginkább a háztartási gépek és a klímaritkább működtetésével. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az első utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásban az országos államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbb tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítottak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt 75%-ra módosítják. 6 embert, köztük 2 gyereket vittek kórházba az igazi gyógyhürdőből. Nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe, ezért többen rosszul lettek. Valószínűleg egy technikai probléma okozta a vegyszer túladagolását. Az érintett medencét lezárták. A fürdő többi része továbbra is zavartalanul működik.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban 14-20 fok, napközben 29-35 fok lesz. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos.

Jöjjön át a horoszkóp első felvonása, kedves Kos, teljesen feleslegesen magyarázol valamit egy bizonyos személynek, akárhogy próbálod ugyanis vele megértetni a mondani valód lényegét, olyan érzésed van, mintha a falnak beszélnél. Ezen a ponton érdemes feltenned magadnak a kérdést, vajon megéri ezeket a köröket futni egy olyan ügyben, amelyben egyedüliként mész előre? Tanulj meg olyan embereket hátrahagyni, akik nem segítenek az utadon, mi több hátrát adnak is. Nem kötöttél szerződést senkivel, nem kell tehát senkit annak ellenére kézen fogva vezetned az úton, hogy az illető nem is érti, merre tartotok és mi a célotok. Indulj tovább, ne az idődet vesztegesd, hisz a végén te is lemaradsz a dobogóról. Bika. Úgy érzed, hiába kértél már többször is egy bizonyos szemét arra, hogy megtegyen neked valamit, úgy érzed, hogy folyamatosan bujkál előled, mint egy menekülve a segítségnyújtás elől. Eljött tehát az ideje annak, hogy olvass a sorok között és saját kezedbe vedd az ügyet, hisz rá kell jönnöd, hogy ez a bizonyos személy nem feltétlenül fogócskázik hosszú ideje. Hidd el, ha a sarkadra állsz és elhitteted magaddal is, hogy képes vagy egyedül végigmenni a függőhídon, akkor nem lesz semmi probléma, minden csak önbizalom kérdése. Ikrek. Különleges kihívást tartogat számodra a nap, olyasmiben mérettetheted ugyanis meg magad, amellyel mindenki számára bizonyíthatod, mennyire bátor vagy. Arra azonban nem árt ügyelned, hogy ne lépj a veszélyzónába, hiszen könnyen lehet, hogy vakmerőségednek az egészséged látja majd a kárát. Nem kell ahhoz a körúton tigrisbukfencben közlekedned, hogy elismerést válts ki. Bőven elég, ha okosan megfontoltan, valamiféle taktikával állsz a rajtkőre. Különben nagy fuldoklás lehet a dolog vége. Ne csinálj boholcot magadból, hisz nem a cirkuszban kell bizonyítanod a rátermettségedet. Rák. Vannak a környezetedben olyan személyek, akiknek teljesen mindegy, mennyi terhet pakolnak a másikra, jelen esetben rád. A lényeg számukra az, hogy nekik ne nyomja semmi a vállukat. Az, hogy ezek alatt valaki összeroskad vagy megbirkózik velük, már nem gondolják az ő gondjuknak, így nem is nagyon nyújtanak segítőkezet, amikor a másik rogyadozik a terhek alatt. Mivel azonban téged nem az áldozat szerepére választott ki az univerzum, így világosan és diplomatikusan hozd ezen személyek tudtára, hogy elég terhet cipelsz te is, elég feladatot kaptál, amivel küzdened kell, nem hiányzik az a szikla, amit rád szeretnének terhelni, vagy megoldják ők maguk, vagy terhelje őket a felelősség. Nem vagy te irgalmas szamaritánus, csupán egy halandó ember, akinek végesek az energiaraktárai. Oroszlán. Korábban ugyan ígéretet tettél valakinek valamire, ám úgy érzed, most arra az illető olyannyira veszi készpénznek, hogy be is tartod, hogy szinte már erőszakosan követeli tőled. Mielőtt azonban felbosszantana és olyat mondanál, amit magad is megbánnál, előtte próbálj türelemmel fordulni felé és diplomatikusan, nem határozottan megértetni vele, hogy ez most nem az a helyzet, ahol ő egy helyben ugrálva követelheti a játékmackót. Itt most türelmesen kell várnia, ha szeretné megkapni. Te ugyanis nem az a személy vagy, aki másik fügyszavára ugrik, aki ha kell tűzön vizen keresztül menve, faltörőkosok módjára megy előre csak azért, hogy mások elvárásainak megfeleljen. Amennyiben ez nem felel meg másoknak, szelevi. Szűz, elég nagy falatnak tűnhet számodra az, amivel ma szembe kell nézned, annyira ijesztőnek találod a dolgot, hogy kissé gyermetek módon szíved szerint visszabújnál a takaród alá, és csak akkor jönnél elő, ha minden megoldódott, és semmiféle komolyabb detonáció nem következett be. Mivel azonban jelenleg ez nem tartozik a választható opciók közé, ezért még azelőtt állj két lábra, mielőtt elindulnál a lejtőn, és nem tudnád befolyásolni az ügy végkimenetelét. Elegendő tapasztalattal rendelkezel, pontosan tudod tehát, mit kell tenned, nem is küzdesz megrághatatlan falattal, így egy kis bátorsággal és önmagadba vetett hittel abszolút a helyzet nyertese vagy. Menni fog, csak bíz a tudásodban. Hamarosan folytatom. Szeglét Rádió.

Jöjjön hát a horoszkóp folytatása itt a 92.5-ön Mérleg. Egy bizonyos helyzet kikényszeríti belőled, hogy hosszas gondolkodási idő helyett olyasfajta felelősség teljes döntést hoz meg, amelynek később számolnod kell a következményeivel. Mivel nem szeretnéd, ha a dolgok negatív irányba mennének, épp ezért igyekez mindent mérlegelni, és bár az idő nagyon kevés, úgy kitenni a pontot a mondat végére, hogy közben nem remeg meg a kezed. Talán jobb is így, nem lehet mindig hosszú időn keresztül kotlani valami felett, hisz az élet közben elmegy melletted. Mérlegelj, dönts, lép tovább, ennyire egyszerű. Skorpió. Olyannyira egysíkolnátsz egy bizonyos dolgot, hogy bárki, aki esetleg más alternatívát is felvázol, azt elhajtod inkább, hogy esély se legyen arra, hogy letérítsenek az utadról. Most érdemes azonban mérlegelned, hogy amennyiben meghallgatsz más nézőpontot, abban az esetben rájöhetsz, hogy talán kissé más dimenzióban értelmezted a helyzetet, többet látva a dologban, mint amennyi benne van. Nyisd tehát ki a szemed, meglátod, érdemes lesz másfelé is tekinteni. Nyilas. Segíteni szeretnél egy hozzád közel álló embernek, ennek okán kéretlenül kezdesz olyan manőverbe, amely előtt az illető is csupán értetlenül áll, ő ugyanis a legkevésbé sem hatalmazott fel semmire. Ez is kiválóan mutatja, hogy nemes tulajdonság a segítőkészség mégsem mindig célra vezető. Amennyiben tehát mindenképp segíteni szeretnél, abban az esetben kérdezz rá, hogy mégis mi az, amiben a szolgálatára lehetsz. Hidd el, sokkal több kellemetlen percet előzhetsz meg azzal, ha nem kezdesz mindenféle hősködésbe. Bak, próbáltál elbagatelizálni egy igen-igen fontos ügyet. Azt gondoltad ugyanis, hogyha kész akarva kisebb méretűre nyomod össze, annál nehezebb lesz másoknak észrevenni. Mivel azonban akadnak a környezetedben olyan személyek, akik kifejezetten arra játszanak, hogy te hibát kövessel és végre nyakon csípjenek, előbb-utóbb beláthatod, hogy csak káros lehet az. Ha olyasféle üggyel kapcsolatban próbálsz kibújni a felelősségvállalás alól, amely igazán fontos. Arról nem is beszélve, hogy nem fog a népszerűségi indexed az egekbe ugrani. Épp ezért tehát ne add meg azt az örömet senkinek, hogy kárőrvendően vigyorogjon, amikor neked az esküdtszék elé kell állnod. Állj bele két lábbal a helyzetbe, vedd elő minden tudásod és hadd szóljon. Vízöntő. A környezeted egyfajta szuperhősként tekint rád, azt gondolják ugyanis, hogy ami meghaladja az ő képességeiket, vagy túl nagy energialeadással járna számukra, inkább meg sem mozdulnak, nehogy elfáradjanak, majd te megoldod a helyzetet. Tedd fel azonban magadnak a kérdést, biztos jól van ez így? Biztos mindenkit neked kell megmentened a felelősségvállalástól? Amennyiben a saját életed fontosabb számodra, abban az esetben igyekez mindenkinek diplomatikusan felhívni a figyelmét arra, hogy neked is csak egy életed van, amit senki nem él helyetted, és mivel minőségileg élhetővé szeretnéd tenni, így ezennel tovább is állnál az úton. Ne legyen emiatt lelkiismeret furdalásod, hisz mindenki a saját sorsáért felelős. És halak, tűkön ülve várod annak az ügynek a fejleményét, amely sok mindent megváltoztathat és végre pozitív irányba mozdíthatja el a sorsodat. Bármennyire is nehéz, igyekezz mégsem sürgetni a dolgot, hisz rajtad már nem múlik az eredmény. Nyugtasd a lelkiismeretedet azzal, hogy minden tőled telhetőt megtettél azért, hogy leadattasd a babérokat, innentől pedig minden a karma feladata. Mivel befolyásolni úgysem tudod a végkimenetelt, ezért próbálj kicsit kikapcsolódni, más dolgokkal foglalkozni, hisz attól nem jön előbb az eredmény, hogy non-stop ezen kattogsz. Olvasd, főzd valami különlegeset, ejtőzz a kertben a kanapén, vagy nézd meg egy romantikus filmet.

0: Sose vagy egyedül.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gírosz.
7: Pont egy gírosz?
6: Igen, pontosabban a gírosz pont.
3: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
8: Baka András jelöli államfőnek a Tisza frakció. Készülnek a javaslatok a budapesti planetárium jövőjétől. Mától ismét melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. A Fidesz szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert korábban pont az olyan jogalkotás ellen harcolt, amelyet most csúcsra járat a Tisza. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. Felmérések szerint a magyar lakosság 84%-a csökkentette áramfogyasztását, leginkább a háztartási gépek és a klíma ritkább működtetésével. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az első utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásban az országos államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítottak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte. Az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. A teljes körű felújítás a munkálatok függvényében több évet vesz igénybe.
2: Az időjárásról.
8: Napos idő várható, eső továbbra sem lesz. Napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Jasmin indította az órát, ez volt a Wild Ride 2026-os vadonatúj sláger itt a 92-tön. Azt az órát indította ez a sláger, amely már a lapszemléről szól főképp. Azért ezen kívül is jön még egy-két hasznos, fontos információ, ami stabil, a mikrofonnál Becker Bernadett. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Ceglék!

jól tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a gyógyír gyógyszertár lesz az ügyeletes patika, a Rákóczi út 7 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 8 órakor indul és 22 óráig tart.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon át a lapszemle, induljon a Népszava néhány írásával. Némiképp páratlanul egy hajdúbihari helyen találták meg a Dániában eltűnt kamaszlányt, számol be róla a lap. A Berettyó újfajlói rendőrkapitányság munkatársai Hajdúbihar vármegyében találták meg tehát azt a 15 éves dánlányt, akinek eltűnése miatt egy nappal korábban kértek segítséget a magyar hatóságoktól. Az Europol dán nemzeti iroda augusztus 5-én jelezte a magyar társszerveknek, hogy információik szerint az eltűnt kiskorú Magyarországon tartózkodhat. A rendőrök másnap találták meg, sérülés nélkül úszta meg a kalandot. Az ORFK közlése szerint a rendelkezésre álló adatok, valamint a lány elmondása alapján nem történt vele szemben bűncselekmény. A megtalálása után gondoskodtak a védelembevételéről, és értesítették a hozzátartozóit, valamint a dán hatóságokat is. A dán sajtó arról számolt be, hogy folyamatban van a kamaszlány hazatérése Dániába. Arról egyelőre nem volt információ, hogy hogyan és milyen okokból került Magyarországra, fő, hogy megkerült. 50 millió euróból újul meg a firenzei Uffizi, két év alatt mintegy 50 millió eurós beruházással újul meg Olaszország egyik leglátogatottabb múzeumkomplexuma. A fejlesztések a képtár mellett a Palazzo Pittit, a Boboli kerteket és a Vasari folyosót is érintik, írja a Népszava. A fejlesztési terv részeként teljesen átalakul és kulturális rendezvények helyszínévé válik a Boboli kertekben található amfiteátrum, miközben a Palazzo Pitti legfelső szintjén egy új 1000 négyzetméteres kiállítótér létesül. Az Uffizi központi épületében emellett új fogadó és biztonsági zónát alakítanak ki. Simon Ved, múzeumigazgató szerint a projekt egyes elemei már elkészültek, több munkálat jelenleg is zajlik, vagy a napokban indul el, a teljes program pedig várhatóan két éven belül be is fejeződik, írja tehát a lap. És még egy írás a Népszavából, Rick Astley a Népszavának adott exkluzív interjút a Paloznaki Jazz Picnic-en játszott koncertje után, ahol a Never Gonna Give You Up és más slágerei mellett az AC/DC-től a Highway to Hell is felcsendült. Ez a harmadik alkalom, hogy fellép a Paloznaki Jazz Picnic-en, hogy érzi magát is, fürdötte a Balatonban, tették fel neki a kérdést. A Balatonban nem fürdöttem, mert amikor koncertezünk, akkor próbálok egész nap semmit se csinálni, de ha szabad napunk van, az más, akkor pihenek. A feleségem Lén is, én viszont holnap hazautazunk, és komppal fogunk átutazni a Balatonon, de mondták már, hogy érkezzek hamarabb a fesztiválra, és akkor lehet vitorlázni, és egyszer meg kellene azt szervezni. A koncertje nagyon energikus volt, mondja az újságíró, látszott a közönségen, hogy élvezi a showt, mit gondol, mi Rick Astley sikerének a titka. Ez nagyon nehéz kérdés, mondja ő, szerencsés voltam, olyan pillanatban tűntem fel, amikor a zene az emberek életének egy részét képezte. Persze ez manapság is így van, Harry Styles és Taylor Swift esetében is, de a 80-as években a világ egy kicsit naívabb volt. Ha megnézel egy korabeli videóklipet, akkor lágy fókuszban látod a képet, ami miatt az emberek romantikusan viszonyulnak hozzá. Manapság a fiatalok is így kapcsolódnak ehhez a korszakhoz. A 60-as és 70-es évek is csodálatos évtizedek voltak, de a 80-as másabb volt a videóklipek miatt. És hogy mit mondott még? Vikeszni a Jazz Picnic-en adott koncertje után, most azt olvassák el a Népszavában.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.
1: És természetesen ki más jöhetne a folytatásban, mint maga Rick Astley. Never Gonna Give You Up 1988-ból, azokból a bizonyos 80-as évekből.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep, fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők, laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Baka András jelöli államfőnek a Tisza frakció. Készülnek a javaslatok a budapesti planetárium jövőjétől. Mától ismét melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki

0: áramfogyasztását, leginkább a háztartási gépek és a klímaritkák működtetésével. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az első utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásban az országos államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbb tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítottak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. A teljes körű felújítás a munkálatok függvényében több évet vesz igénybe.
1: Az időjárásról.
0: Napos idő várható, eső továbbra sem lesz. Napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos.

0: Csegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepe, augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntött dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a történelmi egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc Együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütő verseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén. A Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. A fotográfia világnapja alkalmából nyílik új kiállítás a Ceglédi Galériában augusztus 19-én szerdán 18 órakor. A Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítását láthatják ekkortól. Kiállító alkotók Apáti Tóth Sándor, Balogh Zsuzsa, Bárt Janssens, dr. Jójár György, Halminik Kőműves Józefa, Koroknai László, Papelek, Péri László, Sallai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. A kiállítás szeptember 12-éig tekinthető meg. Még látható Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményéből nyílt kiállítás a Kossuth Művelődési Központban egészen augusztus 12-éig. Ma 10 és 18 óra között, hétfőn 14 és 20 óra között, 11-én szintén 14 és 20 óra között, augusztus 12-én pedig 14 és 18 óra között látható az ingyenes tárlat, amelyen több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell, és az azokhoz saját kezűre készített dioráma látható. Újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház augusztus 9-én, vasárnap 14 és 18 óra között várják a rendezvény csarnokba a Csemő Petőfi Sándor utca 1 szám alá mindazokat, akik szeretnék megnézni a plusz ambulanciát, émához kapcsolódó játékparkban részt venni, játszani, egészségügyi ismeretek terjesztése is lesz óvodásoknak játékosan, illetve orvosi vizsgálatokhoz kötődő félelmek oldására is lehetőség lesz. Sok szeretettel várják a kicsiket kedvenc plusz állataikkal az ingyenes rendezvény, tehát augusztus 9-én vasárnap lesz 14 és 18 óra között, újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már a Lapszemle folytatásában a Magyar Nemzet két írása. Központi csillagunk a Földtől való 149,9 millió kilométeres távolságának köszönhetően a galaxis, sőt az univerzum egyetlen olyan csillaga, amit a legapróbb részletességgel is képesek megfigyelni a csillagászok, írják. Mindezek ellenére a tudósoknak csak most sikerült megfigyelniük egy elméletben már 150 éve megjósolt jelenséget, ami magyarázatot adhat arra is, hogy a nap felszíne miért sokkal hűvösebb, mint a központi csillag légköre. A nap nélkül nem lenne élet a Földön, és mindaz, ami a központi csillagunk felszínén, illetve a mélyén zajlik, közvetlenül is kihat a földi életre, illetve az emberi civilizációra, írja tehát a Magyar Nemzet. Éppen ezért a nap fizikai kutatások és az ahhoz kapcsolódó felfedezések nem csak a tudomány számára jelentenek fontos kérdést. A világ legerősebb naptávcsövével készített új és rendkívül nagy felbontású képek feltártak valamit, aminek már 150 éve megjósolták a létezését. A felvételek kimutatták, hogy sok ezernyi apró örvény kavarog a nap felszínén, és ezek a rendkívül részletes megfigyelések egyrészt segíthetnek választ adni a nap legerőszakosabb viselkedésének pontos okára, másrészt pedig megválaszolhatják a nap fizika egyik nagy rejtélyét, egy 150 éve nyitott kérdést. Az új időzített felvétel az első közvetlen bizonyítéka ugyanis egy régóta megjósolt jelenségnek, a nap felszínén kimutatott Kelvin Helmholtz instabilitásnak. Hogy mi ez pontosan, nos arról inkább olvassanak a Magyar Nemzetben. És feltárult a hullámsírból kiemelt német katonai motor titka, erről is ír a lap. Bosch W175T egy típusú gyertya és bakelit gyertyatartó, olajzóflakon, zsírzótubus, szigetelőszalag, hengerfejkulcs, gyertyakulcs, kis drótkefe és légnyomásmérő került elő annak a második világháború német motorkerékpárnak az oldaltáskájából, amely az elmúlt hétvégén bukkant ki az Apadó Dunából Budapesten, német katonák maradványaival együtt, közölte a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum közösségi oldalán. A bejegyzés alatti kommentből kiderült, hogy a szinte érintetlenül 81 éve Budapest ostroma során a Dunába zuhant katonai motorkerékpár alól egy Wehrmacht és egy Waffen-SS katona maradványai és dögcédulái kerültek elő, valamint egy a frontharcosoknak adományozott kuban pajzs. A kuban pajzsról, amit érdemes tudni, azok a katonák kapták, akik az 1943. februárjától az év októberéig tartó küzdelmek során sikeresen védték a kubáni hídfőt Oroszországban a Fekete-tenger és az Azovi-tenger partvidékén a szovjet Vörös Hadsereg ellentámadásaival szemben. Hogy mi derült még ki erről a motorról, és természetesen elhunyt tulajdonosáról, olvassanak róla a Magyar Nemzetben.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: És jöjjön most már a Magyar Hírlap két írásait, a 92-től 16 elefánt elpusztult Kenyában, írja a lap. Az elhullott állatok többsége felnőtt nőstény, illetve borjú volt. Megerősítették az Amboseli Nemzeti Park őrizetét, miután egy hónap alatt 16 elefánt pusztult el a parkban. A KVS közölt a 16. június 24 és július 31-e között elpusztult elefánt ügyében folytat vizsgálatot. Az elhullott állatok többsége felnőtt nőstény, illetve borjú volt, gyengeségtől és részleges végtagbénulástól szenvedtek. A vadvédelmi hatóság bejelentette, hogy megerősítette az elefántok védelmét, növelte a járőrök számát, és kiterjesztette az állatorvosi megfigyelést a park egészére a vadállatok és a látogatók biztonsága érdekében. Az elsődleges vizsgálatok szerint nincs bizonyíték fertőző betegségre, a park nyitva tart. A KVS közölte, hogy az elhullott állatokból és a vízből vett mintákon végzett elsődleges toxikológiai, mikrobiológiai és egyéb laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek elemzése alapján a Nairobi Egyetem azt a következtetést vonta le, hogy a vastagbőrűek ciánmérgezés áldozatai lettek. A vadvédelmi hatóság elrendelte annak a vizsgálatát is, hogy történt-e rovarírtó és növényvédőszerek nem megfelelő használata, tárolása, illetve felhasználása a vadvédelmi területen. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy történt-e víz, talaj és takarmány szennyezés, illetve a természetben cián tartalmazó óriás csillagfűnek való kitettség okozhatta-e a mérgezést. És korábban felmerült a gyanú, hogy a gazdálkodók szándékosan mérgezik az elefántokat termésük védelmében. Az Amboseli Parkot olyan területek határolják, ahol elterjedt a növénytermesztés és a haszonállattartás. Nos hát, erről is olvashatnak bővebben a Magyar Hírlapban, és arról is, illetve ez egy kérdés, nem is kijelentés, miért nem járnak a magyarok szűrővizsgálatokra. Magyarországon nem csupán az a baj, hogy kevesen mennek el a szűrésre, sokszor maga a rendszer kér túl sok lépést az embertől. Finnországban vagy Hollandiában ezzel szemben a vizsgálatot szinte házhoz viszik. A kormány augusztus 7-én bejelentette a magyar szűrési rendszer átvilágítását és átalakítását. A valódi kérdés most az, hogy az embereket próbálják-e rábeszélni arra, hogy jobban alkalmazkodjanak a rendszerhez, vagy végre a rendszert alakítják hozzá az emberekhez. Magyarország évtizedek óta súlyos árat fizet azért, hogy túl sok daganatos betegséget későn fedeznek fel. Miközben számos szűrővizsgálat ingyenesen elérhető, a részvétel több területen nem, hogy nem emelkedik, hanem hosszabb távon csökken. A probléma azonban jóval összetettebb annál, mint hogy a magyar ember nem törődik az egészségével. A félelem, az információ hiány és a halogatás mellett a rendszer szervezése, a meghívások módja, a házi orvos szerepe, a földrajzi különbségek, és az is számít, hány lépést kell megtennie valakinek azért, hogy végül valóban eljusson egy vizsgálatra. A világ legsikeresebb szűrőprogramjai éppen ezt ismerték fel, nem az állampolgártól várnak nagyobb fegyelmet, hanem a lehető legegyszerűbben teszik számára a részvételt, A kormány most elismerte, a jelenlegi rendszer nem működik elég jól, hogy mi hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón, és mi várható, vagy mi nem várható, arról is olvashatnak a Magyar Hírlapban.
0: Ceglédi.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
3: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Bakka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Ifjúsági találkozót rendeznek Csíksomjón. Folytatódik a kánikula, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Bakka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Bakka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Bakka András a sértettség és a bosszúállást vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Bakka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszkij, ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandar Vučić elmondta, Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastrukturális együttműködés erősítésére törekszik. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-ig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben, a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kóka Inélányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Jövő héten rendezik meg az 50. Csíksomjói ifjúsági találkozót. A kettől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Mártonáron emlékév alkalmából filmvetítéssel és minikiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját.
1: Az időjárásról.
6: Folytatódik a derült nyári időszámot tevő eső nem lesz. A Tiszántúlon megélénkül a szél. Napközben 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
0: Közlekedési információ.
7: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. A 4-es főúton Becsés és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. És jó, ha tudják, a hőségriadó miatt változott a kamionstop rendje, vasárnap reggel 6 órától este 10 óráig tiltott a nehézgépjárművek közlekedése. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
0: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Elindult egy újabb óra, jó reggelt a most ébredezőknek, vasárnap van, úgyhogy abszolút belefér, sőt, a mikrofonnál Becker Bernadett, töltsék velem a napot, vagy legalább egy részét, jön most már a bullárlapszemle, a napilapokon már túl vagyunk, és jönnek jó zenék, egy sülem már is a folytatásban, ez már itt a Szafér. Jó, és persze azért egy-két másfajta információ is érkezik majd.
1: Szafér!

Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Cegvédi Alkotók Egyesülete, a Cegvédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára hirdették meg most is az alkotói pályázatot. A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérik feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámot, e-mail címet. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény, osztály, pedagógus nevét és telefonszámát. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ kamaragalériájában. Az ünnepélyes díjátadó szeptember 17-én a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával lesz majd. Tehát a október 17-éig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i cegvédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás technika és méret megkötése nélkül, illetve 30 éves a cegvédi Kossuth toborzó ünnepély emlékek az elmúlt 3 évtizedből. A pályamunkák beadásának határideje szeptember 11 péntek. Kossuth Művelődési Központba várják az alkotásokat. Bővebb információ kérhető Kozma Attilánétól a 0630-322-1320-as számon. FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés. István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jaj, most már a Bulvár Lapszemle jön a Bors néhány írásait, a 92-t ön Valkusz Milán lecserélte Marics Petit, bejelentették új duója első fellépését. A Valmár reppere ismertségét egyértelműen a Marics Petivel közös duónak köszönheti, most azonban mégis maga mögött hagyja a barátját. Valkusz Milán egy teljesen új duóban lép színpadra, ráadásul élőben énekel, és sőt, ez múlt időben már, hiszen tegnap meg is volt a fellépés. Valkusz Milán és Marics Peti közös projektje Valmár 2018 óta létezik, bár az országos ismertséget csak a Szikora Róbertel közös Úristen című dal hozta meg. A duó népszerűsége azóta viszont töretlen, a két fiatal zenész szinte ontja a slágereket, a nyarat pedig a legnagyobb hazai színpadokon bulizzák végig. Most azonban úgy tűnik, Valkusz Milán Marics Peti nélkül lép színpadra, de nem egyedül, hanem egy új együttesben. Vajon a Valmár tagjai szétválnak? Teszi fel a nagy kérdést a Bors. Az eddig nem túl széles körben ismert DJ Adam Awake, valódi nevén Jakab Ádám, eddig leginkább szólóban csinált bulikat, ahol a pult mögött állva keverte a slágereket, de áprilisban bejelentette, hamarosan valami újba kezd. Nem is csigázta sokat a rajongóit, május közepén elárulta, hogy Valkusz Milánnal kezdtek új projektben Lucid néven. A srácok azóta több dalt is kiadtak, miközben természetesen a Valmárral is dolgoztak, ami alapján úgy tűnik, minden rendben a két előadó között. Na, ezt hívják úgy, hogy vihar a biliben. Durva álhír kezdett terjedni Tolvaj Reniről, a Lapnak szólalt meg a kamu balesetről először. Nem hagyta szó nélkül, Tolvaj Reni tisztázta az őt ért vádakat, elmondása szerint nem érte semmilyen baleset. Mozgalmasan telik számára a nyári koncertszezon, sok a lekötött fellépése és sok helyen várják. Éppen ezért döbbenten értesült arról, hogy egy teljesen valótlan történet kezdett terjedni róla. A pletyka szerint az énekesnő azért nem lép fel Szatmár Németiben, mert eltörte a lábát. Reni azonban a Lapnak, a Borsnak, kizárólag a Borsnak adott interjújában gyorsan pontot tett az ügyvégére, és részletesen elmondta, mi is történt valójában, vagyis mi nem történt. Ha kíváncsiak rá, ajánlom szíves figyelmükbe a Bors írását. Hamarosan jön a Blik néhány írása is. Itt a 92-től.

0: a Ceglin Rádióban.
1: Bakka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Ifjúsági találkozót rendeznek Csíksomjón. Folytatódik a kánikula, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Bakka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Bakka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Bakka András a sértettség és a bosszúállást vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Bakka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszkij, ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandar Vučić elmondta, Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastrukturális együttműködés erősítésére törekszik. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-ig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben, a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kókai Nélányi Marietta szerint a 14 pontból álló

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téli Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilates, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes InBody-test összetételmérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudás próba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön most már a Blikk két írása, ezzel zárul a lapszemle. Visszavonulása után kezdett el csak igazán élni, álomba illően telnek Roger Federer mindennapjai, írja a lap. Betöltötte 45. életévét Roger Federer, a svájci legenda közel 4 esztendővel ezelőtt intett búcsút a profi teniszezésnek. Azóta már nem a Grand Slam trófeákért küzd, mégsem lett belőle klasszikus értelemben, mert nyugdíjas. A családjával tölt sok időt, de alapítványával több millió gyermek sorsát egyengeti, miközben dollármilliárdos üzleti birodalmat épített fel. Pályafutása 2022. szeptemberében a londoni Laver kupán ért véget, akkor játszotta utolsó profi mérkőzését. Az utolsó találkozón éppen generációs riválisa Rafael Nadal volt a partnere, a Jack Sock Francis Tiafoe amerikai kettős ellen. A meccs után készült felvételek a sporttörténelem egyik legmeghatóbb jelenetévé váltak. Federer és Nadal egymás mellett ülve, könnyeikkel küszködve búcsúztak. Később azt mondta, nem akart szomorú zárást, a Laver kupa éppen azért volt különleges számára, mert barátai, családja és a sportág legendái vehették körül. A visszavonulása után másfajta kihívások érkeztek. Feleségével, Mirkával 4 gyermekük van, 2 ikerpár. A teniszlegenda elmondása szerint élvezi, hogy nem kell versenynaptárhoz igazítania az életét, és hogy mit csinál, amikor nem csinál semmit, ha arról olvassanak a Blikkben. Úgy éneklem majd a micsoda bulit, mintha Miki ott lenne velem a színpadon, ezt Szikora Róbert mondta természetesen, akár a fejünk felett lesz egy átkozott hőkupola, akár nem. A forró érzelmekkel teli hangulat garantált lesz augusztus 29-én a nyárbúcsúztató bulin, az Ergo lép fel és a közönség több ezer ember könnyes szemmel énekli majd végig a koncertet. Ez a mostani este ugyanis nem egy hagyományos Szikora Róbert előadás lesz, a Jampi király Fenyő Miklós emléke előtt tisztelegnek a zenésztársak. Az eredeti programban erre az estére még Fenyő Miklós neve szerepelt, ám a népszerű művész idén január 31-én 78 esztendősen elhunyt. Ez az augusztus 29-ai koncert róla is szól majd, a felejthetetlen angyalföldi fenegyerekről, aki a Hungáriával minden házi bulis főszereplője lett. Szikora Róbert és az Ergo a jóbarátnak, a zenésztársnak, az ikonnak állít emléket a nyár utolsó szombatján. És egy mit mondott a koncertről, az előkészületekről, Szikora Robi, olvassák el a Blikkben. Szeglét Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 20:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
6: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik köztársasági elnöknek, változhat a posták nyitvatartása. Folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek, a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személyek garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, hogy Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal, a Mi Hazánk pedig alkalmatlannak tartja az államfői tisztségre. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérése cselekedett. Átszervezte a termelést, és több mint 500 megawatttal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty Széchenyi, valamint Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. A tervezett emellett visszavonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később dönthetnek. A javaslat a kormány honlapján véleményezhető. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszatérnek a bázis postájukra.
1: Az időjárásról.
9: Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol nem lesz, a Tiszántúlon megélénkül a szél. Napközben általában 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
1: Közlekedési információk.
10: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. A 4-es főúton Becsés és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. És jó, ha tudják, a hőségriadó miatt változott a kamionstop rendje, vasárnap reggel 6 órától este 10 óráig tiltott a nehéz gépjárművek közlekedése. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Elindult egy újabb óra, ami már a kalendáriumról szól, ami nem változott viszont, hogy a mikrofonnál Becker Bernadett. Hamarosan köszöntöm a névnaposokat, jönnek események, évfordulok, és persze a nap híres szülöttjeiről is szó esik. Tartsanak velem! Szeglét Rádió!

Augusztus 9-e van a nap, amikor az emődök ünnepelhetik névnapjukat. Régi magyar személynév az övék, a régi emik, igye, származékának, az emő szónak a D-kicsinyítő képzős alakja. Jelentése kis csecsemő. Kedves emődök, nagyon boldog névnapot!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
5: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

Jöjjenek át események, évfordulók, természetesen augusztus 9-éhez kapcsolódóak, 160 éve annak, hogy Xanthusz János természettudós közreműködésével és igazgatásával megnyílt a budapesti állat- és növénykert. Egy borzalmas évforduló, 81 évvel ezelőtt az Egyesült Államok atombombát dobott Nagasakira 3 nappal a hiroshimai támadás után. 853 éve annak, hogy elkezdődött a pízai torony építése, amit természetesen nem terveztek Ferdére. 223 éve augusztus 9-én Robert Fulton gőzhajója megtette első útját, Párizsban a Szajnán próbálták ki. 407 éve annak, hogy Jamestownban a virginiai angol telepesek képviselői megalkották az új világ első törvényhozó gyűlését. 116 éve annak, hogy A.G. Fisher szabadalmaztatta az elektromos mosógépet. 69 éve ezen a napon vízre bocsátották a szovjet haditengerészet első atomhajtóműves tengeralattjáróját. 52 éve pedig ezen a napon Richard Nixon amerikai elnök lemondott a Watergate botrányban való érintettsége miatt hivatalát, Gerald Ford alelnök vette át. 39 éve ezen a napon először ült magyar pilóta Forma 1-es versenyautóban. Kesjárt Csaba próbálhatta ki az Axpeed autóját 3 kör erejéig, az 1987-es magyar nagydíj hétvégén a Hungaroringen. Ennyit az eseményekről, évfordulókról, hamarosan jönnek a naphíres születjei is.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Gyúgyír gyógyszertár az ügyeletes patika a Rákóczi út 7 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: FM 92.5 Rádió. Rádió.
2: What we're saying is not protesting.

0: hírek a Ceglédás Showban.
1: A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik köztársasági elnöknek, változhat a posták nyitvatartása. Folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek, a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személyek garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Bakka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Bakka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, hogy Bakka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal, a Mi Hazánk pedig alkalmatlannak tartja az államfői tisztségre. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérése cselekedett. Átszervezte a termelést, és több mint 500 megawatttal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty Széchenyi, valamint Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. A tervezet emellett visszavonná a Sorsokháza mögött

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepe, augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntőt dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a Történelmi Egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc Együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenés Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütőverseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén. A Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. A fotográfia világnapja alkalmából nyílik új kiállítás a Ceglédi Galériában augusztus 19-én szerdán 18 órakor. A Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítását láthatják ekkortól. Kiállító alkotók Apáti Tóth Sándor, Balogh Zsuzsa, Barth Janssens, dr. Jójár György, Halmini Kőműves Józefa, Koroknai László, Papelek, Péri László, Sallai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. A kiállítás szeptember 12-éig tekinthető meg. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat.

beszélgetések, ahol meghallgatják, és ahol valódi figyelmet kap. Közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg Kisálla Teledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottak!

Jöjjenek most már a naphíre, szülöttjei augusztus 9-e van. 127 éve született Pamela Lyndon Travers, ausztrál írónő, akinek Mary Poppins-t is köszönhetjük. 87 éve született Garami József labdarúgó, edző, a magyar labdarúgó válogatott volt szövetségi kapitánya. 73 éve született Delhusa John, énekes zeneszerző és szövegíró. 71 éve pedig megszületett Lár András költő, zeneszerző, színész, dalszövegíró, író, buddhista pap és nem mellesleg Besenyő Pista bácsi személyesen. 69 éve született Melanie Griffith, amerikai színésznő. 63 éve megszületett ezen a napon Whitney Houston, amerikai énekesnő. 50 éves ma Audrey Tautou, francia színésznő, akit például az Amelie csodálatos élete vagy a Coco Chanel című filmekben is láthattunk, meg még sok másban nyilvánvalóan. 58 éve született Gillian Anderson, amerikai színésznő, az X-Akták Scully ügynöke. 58 éve pedig megszületett Eric Bana, ausztrál színész, humorista. És 41 éves ma Anna Kendrick, amerikai színésznő, énekesnő, aki Jessica Stanley volt az Alkonyat filmekben. Na, de hát azért más is van az ő repertoárjában, például éneklés is, de most nem ő fog énekelni, hanem egyrészt jöjjön a születésnapos Delhusa John, másrészt pedig emlékezzünk a csodálatos Whitney Houstonra.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
3: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
8: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Rövidebbek lehetnek az alsó tagozatosok tanórái. Folytatódik a kánikula, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség vábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka András a sértettség és a bosszú állást vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszkij, ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandar Vučić elmondta, Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastrukturális együttműködés erősítésére törekszik. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-ig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben, a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. a 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja. Az alsó tagozatosoknak szóló új ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Jövő héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kettől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját.
1: Az időjárásról.
10: Folytatódik a derült nyári idő, számot tevő eső nem lesz. A Tiszántúlon megélénkül a szél. Napközben 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Elindult egy újabb óra, töltsék ezt is velünk, hogyha tehetik a mikrofonnál Becker Bernadett, sokkal-sokkal több muzsika és sokkal kevesebb beszéd erre az órára, ezt ígérhetem. És hogy milyen zenék, például Hayden James és Gorgon City kezese, Foolproof, már is itt a folytatásban. Szeglétre.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillez velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Gyógyír gyógyszertár az ügyeletes patika a Rákóczi út 7 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudás próba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes, minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertirsa.hu e-mail címen, tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban. Mesevár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téli Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilátesz, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes InBody-test összetételmérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban.

Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Cegvédi Alkotók Egyesülete, a Cegvédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára hirdették meg most is az alkotói pályázatot. A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérik feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámot, e-mail címet. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény osztálypedagógus nevét és telefonszámát. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ Kamara Galériájában. Az ünnepélyes díjátadó szeptember 17-én a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával lesz majd. A tárlat október 17-éig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i cegvédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás technika és méret megkötése nélkül, illetve 30 éves a cegvédi Kossuth toborzó ünnepély emlékek az elmúlt 3 évtizedből. A pályamunkák beadásának határideje szeptember 11 péntek. Kossuth Művelődési Központba várják az alkotásokat. Bővebb információ kérhető Kozma Attilánétól a 0630 322 1320-as számon.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház Építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek ceglédikultúra.hu.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

0: kaptunk az elmúlt napokban egy kis felfrissülést, és milyen furcsa, hogy át tud állni az ember szervezete, hogy már 30 foknak is örül, mert ugye 40-hez képest már az is előrelépés, de nézzük, hogy mi várható a folytatásban. Holnap hétfőn ismét melegedés kezdődik, a napos idő mellett újra emelkedik a hőmérséklet. Sokfelé zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadékra kicsi az esély. A déli délkeleti szél több helyen megélénkülhet, a hajnal még kellemesen friss lehet, délután azonban ismét 32-37 fok közötti értékek várhatók. Ez van.
1: Ceglédrádió FM 92.

Now this is not

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes pepsikólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
9: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
10: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Kezdődhetnek a vasútfejlesztések, egyeztetnek a planetárium jövőjéről. Folytatódik a napos idő, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar köztönyben. Emlékeztetett, a program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos Mizsek Kecskemét vasútvonalat, valamint megújítanák a budapesti hévhálózatot is. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, hogy 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett. Átszervezte termelését, és több mint 500 megawatttal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter közölte. Az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty-Széchenyi, valamint Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. A tervezet emellett visszavonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később dönthetnek. A javaslat a kormány honlapján véleményezhető.
10: Az időjárásról.
11: Folytatódik a derült, meleg nyári idő, számottevő eső sehol nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. Napközben általában 29-35 fok, este 23-27 fok valószínű.
10: Közlekedési információk.
12: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. A 4-es főúton Vecsés és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. És jó, ha tudják, a hőségriadó miatt változott a kamionstop rendje, vasárnap reggel 6 órától este 10 óráig tiltott a nehézgépjárművek közlekedése. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
10: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Alex Horan indította az órát, ez volt a Fever Dream itt a 92-ten. A 2026-os dal pedig egy olyan órát indított, amelyben jön a horoszkóp a később ébredők kedvéért, és egy-két hasznos információ itt a 92-ten. De elsősorban a nagyon jó slágerek. Miles Smith már is itt van. Nice to meet you.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Úgy érzed, tudod milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám, ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
2: A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!

horoszkóp első felvonása, kedves Kos, teljesen feleslegesen magyarázol valamit egy bizonyos személynek, akárhogy próbálod ugyanis vele megértetni a mondani valód lényegét, olyan érzésed van, mintha a falnak beszélnél. Ezen a ponton érdemes feltenned magadnak a kérdést, vajon megéri ezeket a köröket futni egy olyan ügyben, amelyben egyedüliként mész előre? Tanulj meg olyan embereket hátrahagyni, akik nem segítenek az utadon, mi több hátrát adnak is. Nem kötöttél szerződést senkivel, nem kell tehát senkit annak ellenére kézen fogva vezetned az úton, hogy az illető nem is érti, merre tartotok és mi a célotok. Indulj tovább, ne az idődet vesztegesd, hisz a végén te is nem maradsz a dobogóról. Bika. Úgy érzed, hiába kértél már többször is egy bizonyos szemét arra, hogy megtegyen neked valamit, úgy érzed, hogy folyamatosan bújkál előled, mint egy menekülve a segítségnyújtás elől. Eljött tehát az ideje annak, hogy olvass a sorok között és saját kezedbe vedd az ügyet, hisz rá kell jönnöd, hogy ez a bizonyos személy nem feltétlenül fogócskázik hosszú ideje. Hidd el, ha a sarkadra állsz és elhitteted magaddal is, hogy képes vagy egyedül végigmenni a függőhídon, akkor nem lesz semmi probléma, minden csak önbizalom kérdése. Ikrek. Különleges kihívást tartogat számodra a nap, olyasmiben mérettetheted ugyanis meg magad, amellyel mindenki számára bizonyíthatod, mennyire bátor vagy. Arra azonban nem árt ügyelned, hogy ne lépj a veszélyzónába, hiszen könnyen lehet, hogy vakmerőségednek az egészséged látja majd a kárát. Nem kell ahhoz a körúton tigrisbukfencben közlekedned, hogy elismerést válts ki. Bőven elég, ha okosan megfontoltan, valamiféle taktikával állsz a rajtkőre. Különben nagy fuldoklás lehet a dolog vége. Ne csinálj boholcot magadból, hisz nem a cirkuszban kell bizonyítanod a rátermettségedet. Rák. Vannak a környezetedben olyan személyek, akiknek teljesen mindegy, mennyi terhet pakolnak a másikra, jelen esetben rád. A lényeg számukra az, hogy nekik ne nyomja semmi a vállukat. Az, hogy ezek alatt valaki összeroskad-e vagy megbirkózik velük, már nem gondolják az ő gondjuknak, így nem is nagyon nyújtanak segítőkezet, amikor a másik rogyadozik a terhek alatt. Mivel azonban téged nem az áldozat szerepére választott ki az univerzum, így világosan és diplomatikusan hozd ezen személyek tudtára, hogy elég terhet cipelsz te is, elég feladatot kaptál, amivel küzdened kell, nem hiányzik az a szikla, amit rád szeretnének terhelni, vagy megoldják ők maguk, vagy terhelje őket a felelősség. Nem vagy te irgalmas szamaritánus, csupán egy halandó ember, akinek végesek az energiaraktárai. Oroszlán. Korábban ugyan ígéretet tettél valakinek valamire, ám úgy érzed, most arra az illető olyannyira veszi készpénznek, hogy be is tartod, hogy szinte már erőszakosan követeli tőled. Mielőtt azonban felbosszantana és olyat mondanál, amit magad is megbánnál, előtte próbálj türelemmel fordulni felé és diplomatikusan, nem határozottan megértetni vele, hogy ez most nem az a helyzet, ahol ő egy helyben ugrálva követelheti a játékmackót. Itt most türelmesen kell várnia, ha szeretné megkapni. Te ugyanis nem az a személy vagy, aki másik fügyszavára ugrik, aki ha kell tűzön vizen keresztül menve, faltörőkosok módjára megy előre csak azért, hogy mások elvárásainak megfeleljen. Amennyiben ez nem felel meg másoknak, c'est la vie. Szűz, elég nagy falatnak tűnhet számodra az, amivel ma szembe kell nézned, annyira ijesztőnek találod a dolgot, hogy kissé gyermetek módon szíved szerint visszabújnál a takaród alá, és csak akkor jönnél elő, ha minden megoldódott és semmiféle komolyabb detonáció nem következett be. Mivel azonban jelenleg ez nem tartozik a választható opciók közé, ezért még azelőtt állj két lábra, mielőtt elindulnál a lejtőn, és nem tudnád befolyásolni az ügy végkimenetelét. Elegendő tapasztalattal rendelkezel, pontosan tudod tehát, mit kell tenned, nem is küzdesz megrághatatlan falattal, így egy kis bátorsággal és önmagadba vetett hittel abszolút a helyzet nyertese vagy. Menni fog, csak bíz a tudásodban. Hamarosan folytatom.

0: Jöjjön hát a horoszkóp folytatása itt a 92-t mérleg. Egy bizonyos helyzet kikényszeríti belőled, hogy hosszas gondolkodási idő helyett olyasfajta felelősség teljes döntést hoz meg, amelynek később számolnod kell a következményeivel. Mivel nem szeretnéd, ha a dolgok negatív irányba mennének, épp ezért igyekez mindent mérlegelni. És bár az idő nagyon kevés, úgy kitenni a pontot a mondat végére, hogy közben nem remeg meg a kezed. Talán jobb is így, nem lehet mindig hosszú időn keresztül kotlani valami felett, hisz az élet közben elmegy melletted. Mérlegelj, dönts, lép tovább, ennyire egyszerű. Skorpió. Olyannyira egysíkolnátsz egy bizonyos dolgot, hogy bárki, aki esetleg más alternatívát is felvázol, azt elhajtod inkább, hogy esély se legyen arra, hogy letérítsenek az utadról. Most érdemes azonban mérlegelned, hogy amennyiben meghallgatsz más nézőpontot, abban az esetben rájöhetsz, hogy talán kissé más dimenzióban értelmezted a helyzetet, többet látva a dologban, mint amennyi benne van. Nyisd tehát ki a szemed, meglátod, érdemes lesz másfelé is tekinteni. Nyilas. Segíteni szeretnél egy hozzád közel álló embernek, ennek okán kéretlenül kezdesz olyan manőverbe, amely előtt az illető is csupán értetlenül áll, ő ugyanis a legkevésbé sem hatalmazott fel semmire. Ez is kiválóan mutatja, hogy nemes tulajdonság a segítőkészség mégsem mindig célra vezető. Amennyiben tehát mindenképp segíteni szeretnél, abban az esetben kérdezz rá, hogy mégis mi az, amiben a szolgálatára lehetsz. Hidd el, sokkal több kellemetlen percet előzhetsz meg azzal, ha nem kezdesz mindenféle hősködésbe. Bak, próbáltál elbagatelizálni egy igen-igen fontos ügyet. Azt gondoltad ugyanis, hogy ha készakarva kisebb méretűre nyomod össze, annál nehezebb lesz másoknak észrevenni. Mivel azonban akadnak a környezetedben olyan személyek, akik kifejezetten arra játszanak, hogy te hibát kövessel és végre nyakon csípjenek, előbb-utóbb beláthatod, hogy csak káros lehet az. Ha olyasféle üggyel kapcsolatban próbálsz kibújni a felelősségvállalás alól, amely igazán fontos. Arról nem is beszélve, hogy nem fog a népszerűségi indexed az egekbe ugrani. Épp ezért tehát ne add meg azt az örömet senkinek, hogy kárőrvendően vigyorogjon, amikor neked az esküdtszék elé kell állnod. Állj bele két lábbal a helyzetbe, vedd elő minden tudásod és hadd szóljon. Vízöntő. A környezeted egyfajta szuperhősként tekint rád, azt gondolják ugyanis, hogy ami meghaladja az ő képességeiket, vagy túl nagy energialeadással járna számukra, inkább meg sem mozdulnak, nehogy elfáradjanak, majd te megoldod a helyzetet. Tedd fel azonban magadnak a kérdést. Biztos jól van ez így? Biztos mindenkit neked kell megmentened a felelősségvállalástól? Amennyiben a saját életed fontosabb számodra, abban az esetben igyekez mindenkinek diplomatikusan felhívni a figyelmét arra, hogy neked is csak egy életed van, amit senki nem él helyetted, és mivel minőségileg élhetővé szeretnéd tenni, így ezennel tovább is állnál az úton. Ne legyen emiatt lelkiismeret furdalásod, hisz mindenki a saját sorsáért felelős. És halak, tűkön ülve várod annak az ügynek a fejleményét, amely sok mindent megváltoztathat, és végre pozitív irányba mozdíthatja el a sorsodat. Bármennyire is nehéz, igyekez mégsem sürgetni a dolgot, hisz rajtad már nem múlik az eredmény. Nyugtasd a lelki ismeretedet azzal, hogy minden tőled telhetőt megtettél azért, hogy leadattasd a babérokat, innentől pedig minden a karma feladata. Mivel befolyásolni úgysem tudod a végkimenetelt, ezért próbálj kicsit kikapcsolódni, más dolgokkal foglalkozni, hisz attól nem jön előbb az eredmény, hogy non-stop ezen kattogsz. Olvas, főz valami különlegeset, ejtőzz a kertben a kanapén, vagy nézd meg egy romantikus filmet.
1: Cegléd Rádió,

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön!

0: Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707. Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepe, augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntőt dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a Történelmi Egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc Együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütőverseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén. A Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. A fotográfia világnapja alkalmából nyílik új kiállítás a Ceglédi Galériában augusztus 19-én szerdán 18 órakor. A Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítását láthatják ekkortól. Kiállító alkotók Apáti Tóth Sándor, Balogh Zsuzsa, Barth Janssens, dr. Jójár György, Halmini Kőműves Józefa, Koroknai László, Papelek, Péri László, Sallai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. A kiállítás szeptember 12-éig tekinthető meg. Még látható Fekete Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményéből nyílt kiállítás a Kossuth Művelődési Központban egészen augusztus 12-éig. Ma 10 és 18 óra között, hétfőn 14 és 20 óra között, 11-én szintén 14 és 20 óra között, augusztus 12-én pedig 14 és 18 óra között látható az ingyenes tárlat, amelyen több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűre készített dioráma látható. Újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház augusztus 9-én, vasárnap 14 és 18 óra között várják a rendezvény csarnokba a Csemő Petőfi Sándor utca 1 szám alá. Mindazokat, akik szeretnék megnézni a plüssambulanciát, émához kapcsolódó játékparkban részt venni, játszani, egészségügyi ismeretek terjesztése is lesz óvodásoknak játékosan, illetve orvosi vizsgálatokhoz kötődő félelmek oldására is lehetőség lesz. Sok szeretettel várják a kicsiket kedvenc plüssállataikkal az ingyenes rendezvényt, tehát augusztus 9-én vasárnap lesz 14 és 18 óra között, újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
3: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
2: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
2: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Kezdődhetnek a vasútfejlesztések, folytatódtak az orosz-ukrán drón támadások. Marad a napos idő, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta arra a figyelmet, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar köztönyben. Emlékeztetett, a program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mize-Kecskemét vasútvonalat, valamint megújítanák a budapesti hívhálózatot is. példa nélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérése cselekedett, átszervezte termelését, és több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadob térségében, a Ponton híd mellett, közölte a katasztrófa védelem. Hozzátették, hogy a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. 13-an megsérültek Oroszország nyugati részén, Belgorodban az éjszakai ukrán dróntámadásban. Több lakóház és egyéb épület megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem éjjel több mint 150 pilóta nélküli ukrán drónt lőtt le. Közben az oroszok az odesszai kikötőt, valamint az onnan északkeletre lévő raktárakat és üzemanyagtárolókat bombázták. Két merénylet is történt tegnap Kolumbiában az új elnök első hivatali napján. Egy rendőr meghalt, amikor robbanószerrel megrakott drón csapódott be egy rendőrőrsbe. A délnyugati Cali város közelében gerillák felrobbantottak egy fizetőkaput. A biztonsági erők két tagja könnyebben megsérült. Az új kolumbiai elnök kíméletlen harcot hirdetett a kábítószer bűnözés ellen. Elítélte a nukleáris elrettent és növekvő támogatottságát Nagasaki polgármestere. A japán várost ért atomtámadás 81. évfordulója alkalmából tartott beszédében hangsúlyozta, míg egyes országok szerint az atomfegyverek birtoklása segít elrettenteni a lehetséges támadókat. Addig Hiroshima és Nagasaki példája azt mutatja, az emberek hajlamosak átlépni a határt, ami ezen eszközök bevetését illeti.
1: Az időjárásról.
4: Folytatódik a derült nyári idő, eső sehol nem lesz. A Tiszántúlon megélénkül a szél. Napközben 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
1: Közlekedési információk.
5: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. A 4-es főúton Becsés és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. És jó, ha tudják, a hőségriadó miatt változott a kamionstop rendje, vasárnap reggel 6 órától este 10 óráig tiltott a nehéz gépjárművek közlekedése. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Cyrillel indult az óra, sőt, a nap második fele, és a mikrofonnál továbbra is Becker Bernadett, de a következő órákban azért néha-néha átadom a mikrofont Szatmári Gábornak és vendégeinek. Jön hamarosan hétvégi ismétlő válogatásunk következő beszélgetése.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

0: Már is indult tehát hétvégi válogatásunk mai adása, amelyben három anyagunkat hallhatják majd egy óra után Rend a Lelked című rendőrségi magazinunkban. Bálint Bóta Júlia számol be a nemrégiben lezajlott gyermektáborai tapasztalatairól. 2 óra után pedig egy pénteken a Guvodi utcai G17 galériában megnyílt képzőművészeti kiállítás lesz a téma. Erről Rónai Gábor művésztanár beszél majd. Első beszélgetésünk alanya pedig nem más, mint városunk polgármestere dr. Csáki András, aki Szatmári Gábor kérdezett a város aktuális energetikai helyzetéről még kedden, de az akkor elhangzottak javarésze még ma is aktuális. Induljon ezzel a beszélgetéssel mai műsorunk.
1: Cegléd Rádió 92.5.
2: Hát bizony, kedves hallgatók, ez a nyár sem kényeztet el bennünket, ami az időjárást illeti, habár nyárnak nyugodtan mondhatjuk, hiszen rettentő melegek vannak, és mikor legyen meleg, hogyha nem nyáron, de azért ezeket a 40 fok környéki csúcsértékeket bizony nem mindenki szereti. Ez a kisebbik baj, a nagyobbik baj az, hogy bizony országos problémákat is okoz vízellátásban, és immáron az elektromos hálózat is túlterheltnek mondható. Ebben talán most ne menjünk bele politikai dolgokba, de az ellenzék és a kormánypárt is egyetért, hogy arra kéri a lakosságot, hogy mindenki takarékoskodjon, és természetesen ez nem csak az egyszerű honpolgárokra vonatkozik, hanem az önkormányzatokra is. Vajon mit tehet egy város vezetés ez ügyben, mennyiben tudja segíteni ezt a folyamatot? Erről kérdezem dr. Csáki András polgármester urat, aki itt van velünk a telefonvonal túlsó végén. Szervusz polgármester úr, köszöntelek innen a stúdió.
3: Szervusz Gábor, és én is nagy-nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Hát valóban berobbant tulajdonképpen ez a kánikula, ami hát nagy meglepetést nem okozhat sajátunknak. Hát köszönhetjük ugye ezeket a meteorológiai körülményeket. Mi már múlt hét folyamán elkezdtük idézőjelbe téve az úgynevezett védekezést. Ugye kértem a MVM illetékeseit, kértük, hogy kapcsolják le a díszkivilágítást. Tehát
2: igen.
3: Néhány hétig a díszkivilágítás nem fog működni. Lekapcsoltuk a szökőkutakat, ugye, hogy igen. A vízhasználat, illetve ott is, ami még szóba jön, a szivattyúknak a használata, az csökkentse, illetve annak a nem használata csökkentse az ezzel kapcsolatos energiafelhasználást. Itt a hivatalban is egy sajátságos munkarend áll be, tehát rövidített munkarendben dolgozunk, hogy
2: a lehető
3: legkevesebb energiát fogyasszunk, illetve az intézményeket is arra kértem, hogy optimálisra próbálják beállítani az energiafogyasztásukat, ugye óvodák, bölcsödék, hogyha tudom én a létszám lecsökken, akkor egy teremben tartsák meg a foglalkozásokat, így nem kell az egész épület hűtéséről gondoskodni. Meg a hűtés is tulajdonképpen nem feltétlenül kell, hogy folyamatosan menjen, hanem szakaszosan menjen. Érdekes módon tegnap kaptunk egy levelet a vidék és település fejlesztési minisztertől, amelyik egy háttér anyagot bocsájtotta rendelkezésünkre a közműves ivóvíz korlátozásról, mely 3 fokozatot jelölt meg. Ugye erről a Facebook oldalamon, illetve a városi oldalon is kiraktunk egy tájékoztatót. És a miniszter asszony azt kérte, hogy az első fokú vízkorlátozást már léptessük életbe. Ez a locsolási tilalmat jelenti, igen. A medencék feltöltését, az automosást érinti, a járdák és utak, udvaroknak a csapvízzel történő mosása, meg az automata öntözőrendszereknek a használata. Azért én fölvettem a Bácsvíz elnök vezérigazgatójával a kapcsolatot, Kódi Viktor elnök úrral, hogy mi a vélemény erről, és hogy véleménye szerint itt Szegléden szükséges-e életbe léptetni ezt az elsőfokú korlátozást. Azt mondta, hogy hál' Istennek, nálunk a vízszolgáltatás rendben vannak, a kutak üzemelnek.
2: Jaj, de jó.
3: Éjszakánként a víztározó föltöltésre került, tehát ő nem tartja szükségesnek a életbe léptetést, és pont egy fél órával ezelőtt kaptam meg a Bácsvíztől egy egységes vízkorlátozási terv jóváhagyás iránti kérelmet, ahol leszabályozzák, hogy milyen lépéseket kell tenni, hogyha netántán szükséges korlátozni a vízhasználatot. Itt ugye azt írják elő, hogy a polgármester rendeli el a vízkorlátozást, és a jegyző teszi közé, és megvannak itt is a következő fokozatok, amelyek megegyeznek a miniszter asszony által részünkre eljutatott levél tartalmával, úgyhogy most tanulmányoztam ezt az anyagot, de mondom, jelenleg Cegléden erre nincs szükség,
2: jaj, de jó.
3: Változatlanul azt kérjük a lakosságtól, hogy amennyire lehet spóroljunk a vízhasználással, és hát spóroljunk az áramfelhasználással.
2: Nyilván, igen.
3: Különösen a délutáni kora esti órákban 17-től 21 óráig érvényes, mert akkor terhelődik le legjobban, ugye akkor mennek haza a munkából az emberek, akkor a háztartások akkor kapcsolják be a különböző áramfogyasztó eszközöket, hogy ezt próbáljuk valamilyen módon átcsoportosítani. Itt olyan javaslatok is elhangzottak, hogyha hazamegyünk délután, nyugodtan a fagyasztókat kikapcsolhatjuk néhány órára, attól még nem fog a perket megmelegedni, hanem ha 4 óra múlva ismételten bekapcsoljuk, akkor ennek a hatása változatlanul érvényesülni fog.
2: Viszont megtakarítottunk egy csomó áramot. Ugye?
3: Hát igen, igen, sok is sokra megy, tehát azt gondoljuk, igen, hogy az enyém nem hiányzik, de az enyém is hiányzik ebből az egész rendszerből, mert ha több millió ember így gondolkozik, és egy-két kilovattot megspórol ezen időszak alatt, az jelentős mértékben csökkenti az országos hálózat terhelését. Úgyhogy én nagyon bízom benne, eddig nagyon pozitív a visszajelzés. Elnök vezérigazgató is azt mondja, hogy érezhetően csökkent a fogyasztás
2: az
3: elmúlt napokban, tehát a lakosság érzi a felelősségét és partnert ezekben a lépésekben, amit ezúton is nagyon szépen köszönök, és kérem, hogy továbbra is így gondolkozunk, és ilyen lépéseket tegyünk.
2: Igen.
3: Még amit szeretnék elmondani azért, mert itt a social médiában időként jönnek megjegyzések, hogy minek locsoljuk a virágokat, meg nem tudom én mi. Hát egyrészt azért, hogy ne száradjanak ki, azért erre vigyázunk. Másrészt pedig az a víz, amivel locsoljuk, az furtkutakból kerül kivételre. Nem a közkutak vizét használjuk, hanem furtkutakból töltik föl ezeket a tartályokat, illetve a parkokat, és ezzel locsoljuk furtkutakból. Tehát itt is figyelünk erre.
2: Igen.
3: Ezért állítottuk le például a szökőkutakat, ami nagy vízmegtakarítást nem jelent, mert ugye ezek ilyen forgórendszerben mennek, de a szivattyúknak a használatának
2: például
3: a kiiktatása az viszont áram megtakarítása.
2: Igen, igen, igen.
3: Köszönöm szépen a lakosságnak a eddigi hozzáállását, és számítunk a továbbiakban is erre.
2: Hát reméljük, hogy nem kell túlságosan sokáig azért ilyen nagyon megszorítások között élnünk, de nem tudom, itt tulajdonképpen elég, hogyha a polgármester és a hivatal és egy megfelelő stáb dolgozik ezen, vagy alkalmasint rendkívüli testületi ülést nem kell emiatt összehívni, ugye?
3: Nem kell, ugye ez a írómány ez azt mondja, hogy a polgármester dönthet adott esetben, illetve a különböző fokozatokat azt a kormányzati szervek hozzák nyilvánosságra, és annak az alapján hozzák meg az önkormányzatok is a döntést. Tehát nem arról van szó, hogy a hasamra ütünk, és mondjuk ma rossz kedvem van, és azt mondom, hogy akkor rendeljünk egy kis vízkorlátozást el, hanem a kormányzati szervek megfelelő módon a kormányhivatalokon keresztül tájékoztatják az önkormányzatokat, hogy ekkor pedig léptessük életbe ezt a vízkorlátozást. Ez, amit tegnap a miniszterasszony küldött levél, ez egy ajánlás volt, azért konzultáltam előbb a szakemberekkel, hogy nekik mi a véleményük, és azért nem értünk ezzel a vízkorlátozással, mert hál' Istennek nálunk jelenleg még nem szükséges, és bízom benne, hogy a későbbi folyamán sem lesz rá szükség.
2: Hát reméljük, hogy ezt a pár napot már kihúzzuk valahogy. Mekkora stáb dolgozik most ezen tulajdonképpen? Be lehet így határolni?
3: Hát itt néhány ember a hivatalban, akikkel folyamatosan konzultálunk és beszélünk erről a dolgot, hogy aztán a kormányhivatalban, illetve a magasabb hivatali szerveknél kik, azt én nem tudom megmondani, de hát nyilvánvaló itt az alapvető döntési jogosultság a szolgáltatóknál van, tehát a vízszolgáltató tudja azt, hogy milyen állapotban vannak a különböző víztelepek, milyen állapotban vannak a szivattyúk, mennyi tartalékvíz van a különböző tározókban, tehát ők határozzák meg, és ők alapozzák meg azokat a döntéseket, amelyeket a kormányhoz elsősorban, és ezt hagyjuk mi végre itt az önkormányzatoknál.
2: Igen, a fontos tényleg a takarékosság, és akkor úgy tűnik, hogy azért a város lakossága vette a lapot, és már néhány nap alatt is érezhető a fogyasztás csökkenés. És
3: igen, nekem engem erről tájékoztattak a illetékes munkatársai.
2: Na, ez mindenképpen jó hír, és hát nagyon szeretnék már arról beszámolni majd, hogy akkor ennek az egész történetnek vége. És
3: a felesleges vizet hova vezessük el?
2: Jaj, hát, igen. Jó, hát,
3: igen, ugye ezek a nagy hőségek mindig nagy viharokkal szoktak lezárulni, és nagy mennyiségű csapadék esésel, úgyhogy nekünk közben erre is gondolnunk kell, hogy a különböző vízelvezető rendszereinket, meg a víztározó rendszereinket karban tartsuk, hogy ha leszakad az ég, akkor azért ezeket a vizeket valamilyen módon tárolni tudjuk.
2: Hát bizony.
3: És a következő lépések pedig azok lesznek, mondják, hogy ilyen víztározókat kell majd mindenféleképpen kiépíteni.
2: Mert ez nyilván a következő évekre is azért ad programot majd, ez természetesen. Hát én még a 70-es években nem éltem Cegléden, itt lehettem volna, de még nem itt éltem, csak mesélték nekem, akár a velem egykorúak is, hogy még olyan is volt, amikor a Városháza oldalát homokzsákokkal kellett körbevenni, mert attól tartottak, hogy a gerje úgy kijönt, hogy el fog jutni a víz akár a belvárosig is. Hát ilyen problémák most nem lesznek egy darabig, azt hiszem.
3: Sajnos inkább hordanánk a homokzsákot, megmondom őszintén.
2: Ugye?
3: Ezt azért a mezőgazdaságnak is hatalmas károkat okoz ez a
2: hát,
3: állapot,
2: bizony.
3: Meg egyébként is. Tehát.
2: Igen.
3: De hát bízunk benne, a Jóisten eddig is megsegített minket, ezután is megfog, és ha mi is hozzáteszünk a magunk lépései dolgát, akkor semmiféle probléma nem lesz.
2: Hát legyen ez a végszó, és nagyon szépen köszönjük az értékes információkat, tehát nagyon megijedni nem kell, tényleg, de azért észnél kell lenni, ez a lényege talán ennek
3: van,
2: a beszélgetésnek. Igen.
3: Nagyon szépen köszönöm a érdeklődést.
2: Dr. Csáky András polgármester úr, mi is köszönjük szépen.
1: Cegléd Rádió. 92.5.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut.
3: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilátesz, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes InBody test összetételmérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mesevár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban. Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albertésai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albertésai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertesa.hu e-mail címen. Tehát Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Mondd, hányadik vagy?

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét, Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Kezdődhetnek a vasútfejlesztések. 160 éves a fővárosi állat és növénykert. Folytatódik a napos idő, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. Emlékeztetett, a program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizek-Kecskemét vasútvonalat. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, hogy 1000 magyarországi nagyvállalat első kérése cselekedett, átszervezte termelését, és több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter közölte, az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a Fővárosi Állat és Növénykert. Karácsony Gergely főpolgármester az alkalomból arról beszélt, az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, hiszen évente több mint 1 millióan látogatják. Sós Endre az intézmény főigazgatója hangsúlyozta, a létesítmény már a globális és lokális természetvédelmi központtá vált. A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadob térségében, a Ponton híd mellett, közölte a katasztrófa védelem. Hozzátették, hogy a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra.
1: Az időjárásról.
6: Folytatódik a derült nyári idő, eső sehol nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. Napközben 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: De hát onnan elindult egy újabb óra pedig egy újabb beszélgetést is hoz. Hamarosan jön hétvégi ismétlő válogatásunk következő témája. Hogy mi ez? Hamarosan elárulom.
1: FM 92.5 Szeglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
4: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.

0: turista.
1: Két egyhetes turnusban közel 30 kisgyermek élvezhette a rendőrség vendégszeretetét azokban a táborokban, amelyek által kicsit mélyebben is beleláthattak a rendőreinek mindennapi munkájába. De persze azért a felhőtlen kikapcsolódásra is maradt idő. A főszervezővel Bálint Bóta Júliával Szatmári Gábor beszélgetett.
2: Szeglét Rádió!
3: Szeglét Rádió!
2: 92.5!
4: Kedves hallgatók, induljon tehát Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk. Állandó vendégünk megérkezett, Bálint Bóta Júlia. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
5: Szia, szervusz, és köszöntöm a rádió hallgatóit is.
4: Nagyon izgalmas két hétből tértél vissza, hiszen két hétig gyerekekkel foglalkozhattál, ami azt hiszem, hogy számodra nem egy idegen terep, amúgy sem.
5: Nem, hát nem.
4: Abszolút nem. És hát tényleg izgalmas két gyermektábort vittél végig, egy-egy hetes táborok voltak ezek, nagyjából hasonló ugyanolyan programmal, és hát azért gondolom nem előző vasárnap délután kezdtél el gondolkodni azon, hogy mi lesz majd a következő héten, hanem ezt azért alaposan föl kellett építeni, hogy azért egy héten keresztül ezt a korosztályt, hát általános iskolás gyerekekről volt szó, ugye, általában, igen, hogy őket azért ott megfogni és megragadni, hogy valami élvezzenek is ebből az egészből, ne csak csodálkozás legyen. Mikor kezdtél lekészülni erre a táborra egyáltalán?
5: Hát, mikor? Márciusban talán? Akkor, amikor ilyenkor megvan határozva, hogy 2 hetes tábort, igen, kell csinálni, és hát akkor mondtam, hogy jó, hát vágjunk bele, bár soha nem csináltam ugye ilyet, mert még csak februártól kezdtem el ezt a munkát, igen, csinálni, így belevágtam, és volt hozzá, hála az égnek, segítségem. És innen is köszönöm szépen mind az iskolaőröknek, az iskolaőrös kollégáknak, valamint Tajtin és Árdi Anettnak, aki a párom volt úgymond ebbe a szervezésbe, meg mindenbe. Úgyhogy nagyon köszönöm nekik. És köszönöm szépen nagyon sok támogatónknak is, akik mind támogatták azt, hogy létrejössen ez a tábor. Mert ugye nem volt mindegy az, hogy ugye manapság azért, ha megnézzük a táborokat, iszonyú, hogy mennyibe kerül egy tábor. Nekem ugye 3 gyermekem van, és horror összegeket elkérnek a táborokra. Mi próbáltuk megcsinálni, hogy minél úgymond kevesebb pénzt kelljen a szülőknek beleinvestálni. Hát a tábor ugye konkrétan a rendőrségnél dolgozó kollégáknak, a gyermekeinek szólt ez a tábor. Igen. Szóval őket invitáltuk ebbe a táborba, mert úgy gondoltuk, hogy ezért jó nagy segítség egy rendőr kollégának, vagy egy iskolaőr kollégának, vagy egy másik kollégának az, hogy a gyermeket igazából reggel 8-tól délután 4-ig ott volt velünk a kollégáimmal, és különböző programokat találtunk ki nekik. Ugye 2 turnus volt, mind a 2 héten ugyanazt a programot csináltuk, 25 gyermek volt összesen, őket 2 részre osztottuk fel. Igazából úgy volt, hogy az első nap, ugye mivel azért csak nem egy helyről jöttek a gyerekek, ismerkedtünk, meg nem csak rendőr dolgokat vittem bele, meg az Anettal nem csak rendőr dolgokat találtunk ki, hanem itt az volt a cél, hogy a gyermekek ugye minden nap azért a szülő által otthon akarva akaratlanul látják, hallják, hogy a szülő mivel foglalkozik, persze, mit csinál a rendőrségen belül, és nem feltétlenül azt akartuk, hogy ez teljes mértékben csak a rendőrségről szóljon, hanem a gyerekek jól érezzék magukat, és kikapcsolódjanak, mert ez volt a legfontosabb. És hogyha egy szülő látja, hogy a gyereke boldog, és jól érzi magát, és másnap is már tényleg várja, az nekem mindennél többet jelent.
4: Persze, hát ettől függetlenül ugye sok érdekes rendőri dolgot is megmutattatok. Nekem van némi rálátásom a rendőr kapitányság udvarára, és ott is láttam a nyüzsgést időnként, de hát ez csak az egyik helyszín volt a sok közül.
5: Igen.
4: Ott is nagyon élvezték ezeket a különféle eszközöket. Egyébként nem egyszer megfigyeltem már, hogy ugye ott van a szomszédban a gyermekorvosi rendelő, és hogyha anyukák ott kísérik a gyerekeket, akkor érdekes módon mondjuk a lányok általában csak benéznek a nagykapun, és mennek szépen tovább. A fiúk nagyon sokszor ott megállnak, és anya, nézd, rendőrautó, sziréna, meg minden, és ez a fiúkat nagyon érdekli. Könnyebb a fiúkat megfogni egy ilyen táborban, vagy a lányok épp oly érdeklődőek tudnak lenni?
5: Igazából ez a rendőrautós témával, hát úgy nagyon jó volt, hogy ugye már meséltem, hogy szereztem egy ilyen kis rendőrautót, ami ilyen kis karton rendőrautó, és
4: beletudtam,
5: ugye milyen cukik.
4: Igen.
5: Na és ugye ez volt például, hogy beültek a gyerekek, és akkor a nagyobbak tudták húzni a kisebbeket, valaki be tudott hátulra ülni, mint az elkövető, és akkor ott ilyen kis rácsos vagon rész volt, úgymond, és akkor előre be tudott ülni a másik kisgyermek, és ezt nagyon-nagyon élvezték. Ugye akkor volt olyan, hogy elmentünk ugye kirándulni, voltunk például Felső Lajoson a magánzóba, ott ugye az állatkertben voltunk, ugye, és azt nagyon-nagyon élvezték, ugye közben ugye jelzőtáblák mi mit jelent, hogy itt a mennyivel fontos, lehet menni, na, és nagyon érdekes, hogy még messze voltunk a táblától, már mondták, hogy itt látod, itt lassítani kell, és akkor ugye nagy, tudták, meg hogy azt, bizony, hogy nagy rendőrautóval vittük ugye őket.
4: Jó.
5: És hogy ez nagyon-nagyon tetszett nekik. A lányokat, aha, is ugyanúgy le lehetett amúgy kötni. Annyi, hogy ugye belevittem egy, igaz, nekem nincs lányom, de belevittem olyan dolgokat, hogy például csillámtetoválást csináltunk, és esküszöm, aha, a fiúknak több csillámtetoválása volt, mint
4: Nobis,
5: a lányom. Meg vittünk be minden másféle tetoválásokat, akkor vittünk be ugye mágneses kockáktól kezdve, rajzolni tudtak, gyöngyfűzés, nagyon-nagyon több ezer gyöngyöt beszerveztem.
4: Tehát hagyományos tábori programot.
5: Igen,
4: is.
5: Igen, hagyományos,
4: persze,
5: tábori program volt igazából, igen, az első napnak az első felében, a második felében például hétfőn voltunk a úgymond kollégáknál, mert kollégák, a mentőállomás, elmentük a tűzoltóságra, körbe mutattak, nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy tényleg köszönöm innen is a mentőállomáson és a szervezőknek, és tényleg nagyon-nagyon szerették a gyerekek, és tényleg végigmutattak mindent, tényleg nagyon jól érezték magukat. Ugye kedden voltunk az állatkertben, szerdán a kalandparkban voltunk, és itt is köszönöm szépen tényleg
4: az,
5: hogy lehetőségünk volt erre. Ott voltunk a kalandparkba, egész napot játszottak a gyerekek, csütörtökön Budapestre utaztunk, ugye vonattal felmentünk, és akkor ott ugyanúgy a közlekedésre egy kicsit tanultunk, hogy hol kell, merre nézünk, milyen táblák vannak, mire kell odafigyelni. Közlekedtünk ugye metróval és trollival is,
4: persze,
5: és akkor ugyanúgy megint a közlekedés, meg ugye odafigyeltünk arra, hogy mit szabad, mit nem, hogy kell viselkedni, ugye, mert azért csak nagyvárosban voltunk, oda kellett figyelni, és ráadásul kicsik voltak a második turnusban, nagyon sok kicsi volt. De nagyon ügyesek voltak a gyerekek, és tényleg mindig mondták, hogy amikor megöleltem, hogy na gyertek ide szerelmeim, mi vagyunk a szerelmeid. És akkor mondtam ugye, hogy én ez a típusú vagyok. Nem tudom, tényleg nagyon-nagyon élveztem, fárasztó is volt. Nagyon fárasztó is
4: de
5: volt.
4: Ez az a jófajta fáradtság.
5: Ez a jófajta, tényleg, amikor már vártuk azt, és ők is, és akkor, amikor szülőktől kaptam így az üzeneteket, és hogy amikor vége lett a tábornak, írták nagyon-nagyon sokan, hogy mennyire élvezték a gyerekek, és nagyon várják, hogy jövőre is legyen.
4: De jó.
5: Tényleg nagyon jó volt. Uh-huh. Ugye annyi, hogy Budapesten voltunk a Városligetben, a Nagy Játszótéren, ott vizeskedtek minden. Tényleg, meg akkor ugye mondtam is, hogy a csütörtöki nap volt a bűnözős nap, meg többször fagyiztunk, többször sütiztünk. Aztán pénteken pedig voltunk strandolni, így bent itt a központban. Nagyon-nagyon-nagyon élvezték azt is, úgyhogy tényleg nagyon köszönöm szépen mindenkinek. Nagyon-nagyon tanulságos is, és nagyon-nagyon élvezetes is volt.
4: Igen.
5: Úgyhogy remélem, hogy jövőre is majd így lesz, meg esetleg, hogyha engedik, akkor lehet, hogy majd bővíteni egy kicsit.
4: Mert... Igen, aztán ki tudja, hogy aztán jó pár év múlva közülük hányan választják ezt a hivatást, és talán éppen itt fogan meg a kis fejükben, hogy lehet, hogy nem is lenne rossz rendőrnek lenni.
5: Igen,
4: ugye?
5: igen. Volt olyan, aki mondta is, hogy ő rendőr szeretne lenni.
4: Úgyhogy
5: valaki tűzoltó akart lenni. Igen, valaki a tűzoltóságnál mondta, hogy ő tűzoltó szeretne lenni. Valaki a mentősöknél, hogy ő mentős szeretne lenni. Úgyhogy mindenhova, ha minden jól megy, megvan az utánpótlásunk.
4: Fú, nagyon jó.
5: Igen.
4: Ezek a táborok tehát menni fognak. Ezek csak nyárra koncentrálódnak. Már időnként szoktam gyerekcsoportokat látni az év más részében is.
5: Hát igazából ez úgy van, hogyha van tábor, és szeretnének bejönni hozzánk, akkor van rá lehetőség, ugye csak annyi meg kell keresni a kapitányságot, hogy mikor van a tábor, és hogyha van rá úgymond kapacitásunk, vagy akkor kapacitásom, akkor természetesen várom szeretettel
4: persze,
5: a gyermekeket. Úgyhogy mondom, most is az új nyomatoktól kezdve pont mondtam nekik, hogy nagyon jó, most mindenkiről csinálok rabosítási, csúnyán mondva rabosítási képet. Hát, ha valamikor kell majd, meg új nyomatot vettünk mindenkitől, úgyhogy hát...
4: De hát élvezték ezt.
5: Nagyon élvezték persze, tényleg azt, hogy tényleg nagyon-nagyon, meg tényleg nagyon jó gyerekek voltak, úgyhogy én nagyon köszönöm a szülőknek is a sok-sok támogatást.
4: Jó nevelt
5: gyerekek. Nagyon jó, tényleg, és nem lehet egy panasz egyik gyerkőcre sem.
4: Nagyon jó. És hát persze, hogy a későbbiekre utalva lehet egy délutános programot is szervezni március közepén, vagy mit tudom én, tehát ezek is beleférhetnek, és az itt szerzett tapasztalatokat pedig remekül lehet ott is hasznosítani. Hát gratulálok mindenkinek, aki ebben részt vett, és a csemetéknek is, akik tényleg derekasan helytálltak ezek szerint, és nagyon élvezett volt velük dolgozni. Hú, nagyon szalad a műsoridőnk, és most a felnőtteket is szólítsuk meg, különösen azokat, akik a jobboldali pedált szeretik nyomkodni egy picit erősebben az autóvezetés közben, mert hát számukra nem jó hírrel szolgálunk most, ugye?
5: Mondhatni. Hát igazából nem tudom, hogy mennyire nem jó hír, én örülök neki kifejezetten.
4: És szerintem még sokan.
5: Igen, és szerintem nagyon-nagyon sokan rajtam kívül, ugyanis a külső kátai úton, ugye ott van egy vasúti átkelő,
4: igen,
5: és hát oda felszerelésre került, és üzembe helyezésre került egy ilyen, hát úgymond egy véda kamera. Mind a kifelé, mind a befelé jövőket figyeli ez a kamera, ez egy csúcs technológiás kamera amúgy.
4: Igen.
5: Szóval olyan felvételeket készít, mint hogyha ott lenne előttünk az a bizonyos jármű, és ez egy igazából teljesen olyan, mint a véda kamera, sebességet is mér, folyamatosan rögzít, hozzá kell tenni. Ez a kamera folyamatosan rögzít.
4: Igen.
5: Nem ott kint van tárolóegysége, ugyanúgy bemegy a központba, ugyanúgy, mint egy védakameránál van egy központi rendszere, ahova mennek folyamatosan a felvételek. Ha bármilyen cselekmény történik, például egy csapórúttörés, akkor ott ugye a kamera egy gyönyörű szép felvételt készít a gépjárműről, amelyik ugye elkövette, valamint, hogyha nem a megfelelő sebességgel megy, akkor azt is rögzíti.
4: Biztonsági övet is látja, hogy mindent, be van-e kötve.
5: Mindent lát ráadásul, és még azt is látja, ugye, hogyha valaki átmegy azon a bizonyos
4: tilos jelzésen,
5: ugye itt a kamera ugye mindent úgymond rögzít, és elküldi a központba, ott feldolgozzák, és ugyanúgy, mint a gyorshajtásoknál, vagy Szombathely, vagy Vásárosnaményba elküldi a központi rendszernek, ott átnézik, és megkeresik a gépjármű tulajdonosát.
4: És meg is találják
5: általában.
4: Igen.
5: Ugye ott bizonyítható ugye a kamera felvétel által, úgyhogy nagyon-nagyon felhívnám a figyelmet az ott közlekedőknek, hogy nagyon figyeljenek oda, hogy átmennek-e. Amúgy is tilos, de ne ez kelljen már ahhoz, hogy megálljunk
4: néha,
5: egy piros-tilos jelzésnél, mert bármikor történhet olyan, hogy nem figyelünk oda, és hamarabb jön egy vonat, és akkor ott már...
4: Pontosan, igen, amikor nem pirosan villog a jelző...
5: Fehér az nem azt jelenti, hogy nem jön
4: igen,
5: a vonat.
4: Igen, hanem azt jelenti, hogy működik a lámpa.
5: Igen, hanem azt jelenti, hogy működik a fényberendezés.
4: Igen,
5: úgyhogy nagyon oda kell figyelni, tényleg figyelemmel kell átmenni.
4: Csak erről az egy kameráról van szó?
5: Ez kettő kamera.
4: Ja, ez kettő. Tehát
5: kettő, mind a két oldalt figyeli ráadásul.
4: Igen,
5: ugye,
4: erre is néz,
5: kimenő,
4: arra is
5: bejövő.
4: Néz,
5: igen, és megvan itt egy központi cég, ugye ez a MÁV és az ORFK-nak a közös kooperációja, úgymond. Mivel tavaly volt, hogy ugye megkerestek minket, hogy hova lenne egy érdemes ilyet, és akkor hát az egyik ez volt.
4: Ez egy, igen.
5: Több helyre ki fognak majd tenni, de jelenleg Magyarországon megvan egy, nem akarok hazudni, 10 vagy 15 hely, ahol nagyon-nagyon magas a szabálysértések, vagy a baleseteknek a száma, és az egyik ez a hely.
4: Hát egy
5: neurotikus pont. És tavaly, hogy megkerestek, ugye ezt adtam meg, ezt az egyik pontot, és akkor ide kihelyezésre került most ez a két kamera. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy majd mi lesz, és én nagyon-nagyon remélem, hogy minél kevesebb szabálysértő is
4: az lenne
5: lesz
4: jó.
5: Majd.
4: Ez a cél, igen.
5: Igen, úgyhogy tényleg figyeljenek oda az emberek nagyon, mert ha nem figyelnek, és nem a megfelelő sebességgel mennek át, vagy a piros-tilos jelzésen mennek át, vagy ne talántán a csapórudat letörik valamilyen módon, és elhagyják a helyszínt, akkor teljes mértékben beazonosítható mostantól a járművük.
4: És ez a kisebbik baja, hogyha beazonosítják és megbüntetik, mert ennél sokkal súlyosabb dolgok történhetnek
5: nem
4: figyel oda.
5: Ha nem figyelnek
4: akár
5: oda.
4: Akár bizony az életébe is kerülhet.
5: Igen.
4: Nem akarok senkit riogatni, de bizony ez a helyzet.
5: Egy óvatlan, oda nem figyelés, és megvan a baj.
4: Igen. Na, megvolt a baj, nem? Még hál' Istennek.
5: Hála az égnek.
4: Vigyázzunk, tényleg figyeljenek oda. A gyerektáborokban sem történt baj. Ott.
5: Hála jó égnek, ne is mondj. Semmi nem volt.
4: Mindenki remekül érezte magát, és főnként erről beszélgettünk, de az új mérőeszközökre, az új kamerákra is azért nem árt, hogyha odafigyelnek, pontosabban a KRESZ szabályok betartására figyeljenek oda, és akkor nem lesz itt baj. Attól tartok, azért lesz miről beszámolnunk majd a következő adásokban is.
5: Van. De nem lenne elég szerintem még, vagy 3 műsornyi idő.
4: Jó, hát lesz itt még több műsor is.
5: De lesz majd jövő héten, utána jövök, és beszélgetünk.
4: Mi pedig mindig várjuk Bálint Bolta Júliát, mint ahogy most is vártuk, meg is érkezett. Nagyon szépen köszönjük az információkat, és találkozzunk legközelebb is.
5: Én köszönöm szépen, hogy itt lehetek, további szép napot mindenkinek, és balesetmentes közlekedést.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal

0: várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat, a csirkétől a pulykán, marhánát egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg Kis Állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
1: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepe, augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntőt dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a történelmi egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc Együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütő verseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén. A Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. A fotográfia világnapja alkalmából nyílik új kiállítás a Ceglédi Galériában augusztus 19-én szerdán 18 órakor. A Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítását láthatják ekkortól. Kiállító alkotók Apáti Tóth Sándor, Balogh Zsuzsa, Bárt Janssens, dr. Jóját György, Halmini Kőműves Józefa, Koroknai László, Papelek, Péri László, Sallai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. A kiállítás szeptember 12-éig tekinthető meg. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
2: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594.
8: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
9: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Derült, nyári időre számíthatunk, kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Elítélte a nukleáris elrettentés növekvő támogatottságát Nagasaki polgármestere. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. A program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 ezer milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. Pályázati úton választja ki delegáltját a média tanácsba a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke közölte. Várják azokat a kereszténydemokrata gondolkodású, független és a médiában tapasztalatot szerzett, szakirányú végzettséggel rendelkező pályázókat, akik megfelelnek a közmédia testület tagjaival szemben támasztott feltételeknek. A részletek elérhetők a KDNP honlapján, a pályázatokat augusztus 25-éig várják. Ukrajna nagyobb mennyiségben vásárol Törökországtól amerikai tüzérségi fegyvereket, közölte egy ukrán szakportál. A rakétasorozatvetőket, tüzérségi rakétákat és repeszgránátokat is tartalmazó csomag értéke meghaladja a 280 millió dollárt. Az üzlet akkor jöhet létre hivatalosan, ha az Egyesült Államokban sem a képviselőház, sem a szenátus nem emel kifogást 30 napon belül. Elítélte a nukleáris elrettentés növekvő támogatottságát Nagasaki polgármestere. Suzuki Shiro a japán várost ért atomtámadás 81. évfordulója alkalmából tartott beszédet. Hangsúlyozta, míg egyes országok szerint az atomfegyver birtoklása segít elrettenteni a lehetséges támadókat, addig Hiroshima és Nagasaki példája azt mutatja, hogy az emberek hajlamosak átlépni a határt, ami ezen eszközök bevetését illeti. Álhírek hatására mentőket támadtak meg Erdélyben. Ráckeresztúron kövekkel, botokkal és fejszékkel rontottak neki egy mentőautónak a helyiek. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. Az incidens azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járnak a Romániában, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok hangsúlyozták, csak ellenőrzött hivatalos forrásokból érdemes tájékozódni. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a fővárosi állat- és növénykert. Karácsony Gergely főpolgármester az alkalomból arról beszélt, hogy az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, hiszen évente több mint 1 millióan látogatják. Sós Endre, az intézmény főigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy a létesítmény már a globális és lokális természetvédelmi központtá vált.
1: Az időjárásról.
10: Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 29-35, este 23-27 fok várható.
1: Közlekedési információ.
11: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. A 4-es főúton Becsés és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. És jó, ha tudják, a hőségriadó miatt változott a kamionstop rendje, vasárnap reggel 6 órától este 10 óráig tiltott a nehéz gépjárművek közlekedése. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Igen, indította az órát Dead Dance, szólt itt a Cegléd Rádióban azt az órát, amiben véget ér hétvégi ismétlő válogatásunk, jön még egy beszélgetés, és persze sok jó muzsika már is a folytatásban. Itt van Dua Lipa, Dance the Night.
1: Cegléd Rádió. 92.5.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Na, milyen volt a nyaralás?
5: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.

0: tegnap előtt pénteken este nyílt meg a Gubodi utcai G17 galériában Vágány Tamás grafikus és festőművész tárlata. Erről szól mai záró beszélgetésünk, amelyet Szatmári Gábor készített az egyik főszervezővel, a kiállítás megnyitójával, Rónai Gábor művésztanárral, aki sok érdekes dolgot árult el a művészről és az alkotásokról is. Cegléd Rádió
1: 92.5. Kedves hallgatók, a következő percekben tehát egy újonnan nyíló kiállításról fogunk beszélgetni. A helyszín a G17 galéria a Gubodi utcában. Én azt hiszem, hogy a ceglédi művészet kedvelők már nagyon jól ismerik ezt a helyet, és nagyon sokan meg is szerették. Most augusztus 7-én nyílik tehát ez a kiállítás, ami Vágány Tamás képeiből áll. Túlélés, ez a címe ennek a kiállításnak, és ezt a tárlatot majd Rónai Gábor művésztanár fogja megnyitni, akivel most itt beszélgetünk, és különlegessége talán ennek a beszélgetésnek, hogy miközben a pénteki adásunkat hallják, már zajlik tulajdonképpen a megnyitó. Mi most délelőtt beszélgetünk itt a rádió stúdiójában. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz Gábor!
2: Szervusz Gábor! Jó napot kívánok a nézőknek! A hallgatóknak.
1: Akik nézők is lesznek természetesen, hiszen a képeket nézni kell majd, és ez a kiállítás tehát az apropója ennek a beszélgetésnek. Akik most pénteken hallanak bennünket, ők még tehát, ha gondolnak egyet, gyorsan elszaladhatnak a G17 galériába, mert még a megnyitóból is részesülhetnek. Akik a hétvégi válogató ismétlő műsorunkban hallják már ezt a beszélgetést, ők sem maradnak le a képekről, hiszen egészen jövő péntekig, 14-ig ezek a képek láthatók lesznek majd. Hát úgy lenne teljes ez a beszélgetés, és erről is szóltunk itt előzetesen egymás között, hogy ha itt lenne maga a művész Vágány Tamás is, aki azonban sajnos betegsége miatt nem tud itt lenni. A kiállítás megnyitón azért hál' Istennek ott lesz majd ő, ugye?
2: Így van, ott lesz a járóképességével, vannak gondok a Tamásnak.
1: És ide a harmadikra fölmászni most, hát bizony ez neki
2: biztos, nem
1: lett
2: sikerülne volna. Neki. De azt gondolom, hogy ha itt lenne a kiállítás, akkor ide is följönne. Mert él, hal a festészetért, a művészetért, a grafikáért. Pontosan azért lett túlélés a kiállítás
1: címben. Nem véletlen. Igen, nem véletlen, bizony. Mit kell ő róla tudni, mikor kezdett ő foglalkozni ezzel? Ő amatőr festőnek számít tulajdonképpen?
2: Tamás kollégám volt a Losonczi iskolában a 90-es években, és mindig is érdeklődött az iránt, amit én csinálok.
1: De ő nem rajzszakos.
2: Nem rajzszakos, ő mezőgazdasági mérnök.
1: Igen.
2: És számos képet vettek tőlem, portrékat a fiaikról, csendéleteket, tájképeket vettek tőlem, és amikor ezek az üzletek megtörténtek, akkor a szokásosnál többet beszélgettünk, mert
1: érdekelte.
2: Tamásnak akkor is különös érzékenysége volt a festészet irányában.
1: És ő mikor ragadott vajon Pemzlit először?
2: Tamás végig dolgozta az életét gyakorlatilag a Losonczi iskolában, egy jó 20-ast azért lenyomott tulajbányászként, tehát ő nagyon kemény.
1: Hoppa.
2: Munkát végzett.
1: Az igen.
2: Aki látott már arról filmet, hogy milyen az olajbányászok élete.
1: Hát nem egyszerű bizony. Igen.
2: Nem nagyon tudok nehezebb munkát mondani.
1: Igen.
2: Annál, és mivel, hogy mérnök tanár lett, így dolgozhatott volna a mezőgazdasági szakközépiskolába, vagy a BEM-be is, de végül is a Losonczi iskolába jött, és például olyan dolgokat csináltunk, hogy ilyen tanári bulira, nagy tanári bulira néptáncot tanultunk be közösen a vállalkozó kolléganőkkel, tehát hogy Tamással mindig ilyen bulis dolgokba vettem részt, mert nem ugyanazon a tagozaton dolgoztunk, de mindig nyomon követtük egymás tevékenységét, és egy-egy jó szavunk mindig volt egymáshoz.
1: Igen. Most hogyan került ő képbe? Szó szerint is mondhatjuk, hiszen ugye hát nem is olyan egyszerű összeállítani a G17 galéria programját, mert azért hál' Istennek sokszor nekem úgy tűnik félig meddig kívülállónak, mint hogyha a bőség zavarával küzdenétek, mert azért sok tehetséges kéz van ebben a városban.
2: Sok tehetséges kéz van, de a sok tehetséges kéz közül kevés az, aki fölismeri vállalni a munkáit. Tehát most olyan 25 körül van a képzőművész szekciónak a létszáma, és ebből a 25 emberből még szerintem talán csak 10 voltak, akik kiállítottak, és nagyon sokan nem vállalkoztak még önálló kiállításra.
1: Szégyenlősek vagyunk, ceglédiek?
2: Az is meg lehet, de az is meg lehet, hogy ez egy komoly munka ezt előkészíteni.
1: Nem egyszerű, persze.
2: Most is egy kis csapat csinálta a kiállítást, tehát Horváth Klára, Bognán Márta, Olá Tibor és jó magam készítettük elő a terepet, és raktuk fel a képeket, rendeztük meg, csináltunk rendet, összetakarítottuk a lehullott vakolatot,
1: azt is kell,
2: és
1: igen.
2: Tovább. Tehát a üvegszilánkokat, mert hogy volt betörés a G17 galériába néhány hónappal ezelőtt, amiben még maradt, itt ott a üvegszilánk, és ez csak a mi részünkről, csak a felrakás, tehát a kiállítás elkészítése.
1: Igen.
2: Tehát Tamás, ugye az első kérdésedre is válaszoljak, Tamás 3-4 éve kezdett el rajzolással foglalkozni.
1: Úgy komolyabban igazából.
2: Komolyabban. Előtte is vázlatkolgatott és skiccelgetett, de hát ugye tudjuk, hogy lelkes amatőrök mit szoktak csinálni, tehát virágcsendéleteket, tájképeket szoktak rajzolni, és a Tamás az utolsó 3-4 évben súlyos betegséggel küzd, és a súlyos betegségből neki egyfajta kiút, egy mencsvár, egy mindennapos fenntartó erő az, hogy grafikákat készít, ilyen kis A4-es papírokra grafikákat készít, abból nagyon-nagyon sok van, tehát 5-600 darabnyi
1: az igen.
2: van, és a jobban sikerülteket néha átdolgozza A3-as, vagy még nagyobb méretű festményekké.
1: Igen, tehát akkor fest is tulajdonképpen, igen. de a fővonal akkor a grafika ezek szerint, vagy abból indul ki, most, mondhatjuk úgy?
2: Most éppen ez a kiállítás, ez egy kicsit a grafika irányába billen, több grafika lesz, mint amennyi festmény, de van szerencsém járni havonta egyszer az ő műtermébe, mert kialakított egy fészerből egy kis műtermet magának, és az a műterem az úgy néz ki, mint egy igazi műterem, tehát ott tele van a falképekkel, és nagyon szépen kapcsolatba lépnek egymással azok a munkák, mint ahogy a...
1: Mint egy kiállítótér tulajdonképpen az is egyúttal.
2: De nem is akármilyen, tehát ez a barokk kiállítótér, ahol egymás fölött, alatt, mellett, között vannak a képek.
1: És nyilván ez őt is inspirálja egyébként, hogyha oda belép, ugye eleve, hogy na, akkor már itt vannak ezek a jó kis alkotások, most csináljunk egy még jobbat.
2: Igen.
1: Még ezeknél is jobbat.
2: Igen, a családja egyre inkább támogatja.
1: Fontos, nagyon fontos.
2: A gyerekei nyaralásból most hazajönnek erre a kiállításra. Hát úgy volt, hogy nem tudnak jönni, de mégis látják, hogy az interneten meg mindenütt ott van ez a kiállítás, megnyitónak a híre, ezért úgy érzik, hogy kell jönniük. Volt egy korábbi kiállítás megnyitó, ahol a Dénes fia szakszofonozott, ő volt az
1: egyik. Akkor egy tehetséges művész család ez tulajdonképpen.
2: Mindenki valamilyen igen. művészeti ágban ott van, igen. És az unokák is heten vannak, és az unokák is pozitívan viszonyulnak. Tehát, hogy mindenkinek megvan a maga kedvenc képe, a feleségének is megvan a kedvenc stílus, a gyermekeinek is megvan, az unokáinak is megvan. Hát és tehát sokszor tényleg viták alakulnak ki, hogy melyik a jó kép, melyik nem jó kép.
1: Tehát, igen,
2: hogy,
1: igen.
2: Hogy egyfajta szellemi játék, egy ilyen szellemi társalgási téma az, hogy mi van a Tamásnak a képeivel.
1: Hányi kép kerül most ki ezen a kiállításon?
2: Nem számoltuk pontosan meg. Nagyobb képeket azokat föltettük hullámkartonra. Nagyon érdekes. Tehát van, ahol nagyon puha a fal,
1: nice.
2: És valahol olyan kemény a fal, hogy 2 mm-re lehet beleverni csak szöget. És csak belefúrni lehet, tehát beton, misung. És azt találtuk ki, hogy egy ilyen könnyed nyári kiállítás felrakás, akkor ezen a hullámkartonon átverünk egy-egy gombostűt a sarkán,
1: igen.
2: és akkor az megfogja a képet, ott van fönt, nem csinál nagy heget, a kijavítása nem lesz problématikus, úgyhogy amellett mindig van bennünk egyfajta vágy, hogy egy kicsit kísérletezzünk, hogy hogyan lehetne, tehát egyáltalán a kiállítás műfaját megújítani.
1: Igen.
2: Tehát a hullámkarton nem annyira jellegzetes dolog, mondjuk egy barokk galériában, egészen biztos, hogy nem.
1: Igen.
2: Ráadásul a családja azzal tiszteli meg a Tamás képeit, hogy ilyen szép cirádás arany, meg barna arany, tehát ezek a blondel keretek is sokszor rákerülnek a képekre, ami megint csak egy érdekes fricska.
1: Nem mindegy, ám igen,
2: modern képre, képnek nagyon érdekes fricska. Ugyanakkor mi megpróbáltuk a neutralitását visszaállítani ezeknek a képeknek, tehát hogy csak és kizárólag a képfelületen látható dolgok legyenek izgalmasak.
1: Azok a legfontosabbak,
2: semmi
1: igen.
2: zavarjon. Az a halvány barna háttér, amit a csomagoló papír tud biztosítani, az nagyon
1: az
2: szépen
1: leválasztja
2: a környezetről, és akkor szépen egybe is tartja a műveket, amik egyébként azért tudtak egységesek lenni, mert tegnap kérdezte egy számot olyan olyan 60-70 darab kép összesen, az és igen. Akkor kiválogattunk 50-et.
1: Igen, hát az már azért, igen, ad egy kis nézegetni valót ott bőségesen, azt hiszem, és érdemes lesz majd megnézni, tehát ez a tárlat egészen 14-én péntekig látható lesz a G17-ben. Azért fut a szekér ott rendesen, van dolgotok, ugye? Tehát vannak, gondolom már a következő időszakra is tervek a galériában.
2: Elég nehéz dolog hivatalos szervnek lenni.
1: Igen.
2: Hivatalos szervnek másfajta áramszámlát, másfajta gázszámlát, másfajta csatornadíjat és vízdíjat kell fizetni, amit egészen másképpen izzad ki az ember akkor, hogyha így a zsebünkből kirakva az asztalra kell kifizetni, mint amikor mondjuk az egyesület meghívással mondjuk a Művelődési Háznak a profi galériájában állít ki.
1: Persze.
2: Tehát, hogy a más ízei vannak ennek. Tehát például most az a tervünk, hogy gázt nem fogunk használni, nem tudjuk kifizetni, hanem visszatérünk azok a típusú kiállításokra, amik 2 évvel ezelőtt voltak télen, ezek a kamra-karma kiállítások, amelyen egyszer te is zenéltél, amikor egy este lesz kiállítás. Tehát télen nem lesznek ilyen hosszú kiállítások, hanem egy este is lesz a kiállítás.
1: És annyi ember lesz, hogy befűtjük tulajdonképpen mi magunk, aki saját testünkkel mondhatni a helyiséget.
2: De ha nem sikerül, akkor viszünk egy elektromos fűtőpanelt, és
1: maximum,
2: délután befűtjük. Szóval visszatérve a kérdésed lényegére, eléggé rezgett a léc most a nyár elején, ugyanis Újházi Gyuri lemondott a szekció vezetőségről.
1: Valóban, igen.
2: Én is lemondtam a Benedek Péter rajzkör vezetéséről, de gyakorlatilag a nehéz körülmények ellen egy kicsit tiltakozásképpen is, de Gyurinak Vezsenyben akadt alpolgármesteri feladata, én pedig nagyon besokaltam, beteg lettem, és egy kicsit vissza kellett venni. És ugye vagy a Gyuri, vagy én, vagy ez a 3 ember, akit említettem, ők voltak azok, akik általában kiállítást csináltak, vagy Csurgai Feri fölkarolt valakit, és akkor megrendezte a kiállítást.
1: Igen, igen, igen. Most hát ezek nem feltétlenül nagyon jó hírek. A jó hír viszont az, hogy tényleg nyílik kiállítás, és Vágány Tamás képeiben lehet gyönyörködni. Itt a műsoridőnk lassacskán a végéhez ér. A lényeg az, hogy aki még esetleg nem értesült volna róla, ha bár tényleg nagyon sok fronton, itt a Cegléd Rádióban is, a programozóban is beszéltünk már erről a kiállításról, ami tehát, ha pénteken hallgatják, akkor még a megnyitóra is odaérhetnek, a megnyitó végére legalábbis odaérhetnek, de egészen 14-én péntekig ezek a Vágány Tamás képek, egyrészt grafikák, másrészt festmények is láthatók lesznek, nagyjából 50 kép, azért azt hiszem, hogy lesz mit ott nézegetni, és érdemes lesz bemenni, és egy kicsit biztatni a G17 galériát, hogy ne adja föl, és azért folyjon ott tovább a munka, és láthassunk még nagyon sok szép művészeti alkotást, többek között ezt köszöntem most meg ezzel a beszélgetéssel is tulajdonképpen Rónai Gábornak, akivel a megnyitón is találkozhatnak majd. Gábor, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és akkor jó munkát továbbiakban is, és várjuk a jó híreket a G17-ből.
2: Tegnap úgy búcsúztunk el egymástól, hogy semmiképpen nem hagyjuk el a G17 galériát.
1: Legyen ez a végszó. Köszönöm szépen.
2: Viszontlátásra.
3: Cegléd Rádió FM 92.5.
4: Hova mész?

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Még látható Fekete Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményéből nyílt kiállítás a Kossuth Művelődési Központban egészen augusztus 12-ig. Ma 10 és 18 óra között, hétfőn 14 és 20 óra között, 11-én szintén 14 és 20 óra között, augusztus 12-én pedig 14 és 18 óra között látható az ingyenes tárlat, amelyen több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűre készített dioráma látható. Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilátesz, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes InBody test összetételmérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mesevár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Gyúgyír gyógyszertár az ügyeletes patika a Rákóczi út 7 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió FM 98.

Igen, tehát egy újabb óra van, még kettő, amit együtt töltetünk a mikrofonnál, Becker Bernadett, most azonban jönnek a reklámok, majd pedig a friss hírek, és indul a következő óra Témin Palával, Dracula 2026-os sláger, itt a 92-ötön.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
3: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Ismét visszatér a kánikula. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Álhírek hatására mentőket támadtak meg Erdélyben. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. A program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. Pályázati úton választja ki delegáltját a média tanácsba a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke közölte. Várják azokat a kereszténydemokrata gondolkodású, független és a médiában tapasztalatot szerzett, szakirányú végzettséggel rendelkező pályázókat, akik megfelelnek a közmédia testület tagjaival szemben támasztott feltételeknek. A részletek elérhetők a KDNP honlapján, a pályázatokat augusztus 25-éig várják. Ukrajna nagyobb mennyiségben vásárol Törökországtól amerikai tüzérségi fegyvereket, közölte egy ukrán szakportál. A rakétasorozatvetőket, tüzérségi rakétákat és repeszgránátokat is tartalmazó csomag értéke meghaladja a 280 millió dollárt. Az üzlet akkor jöhet létre hivatalosan, ha az Egyesült Államokban sem a képviselőház, sem a szenátus nem emel kifogást 30 napon belül. Elítélte a nukleáris elrettentés növekvő támogatottságát Nagasaki polgármestere. Suzuki Shiro a japán várost ért atomtámadás 81. évfordulója alkalmából tartott beszédet. Hangsúlyozta, míg egyes országok szerint az atomfegyver birtoklása segít elrettenteni a lehetséges támadókat, addig Hiroshima és Nagasaki példája azt mutatja, hogy az emberek hajlamosak átlépni a határt, ami ezen eszközök bevetését illeti. Álhírek hatására mentőket támadtak meg Erdélyben. Ráckeresztúron kövekkel, botokkal és fejszékkel rontottak neki egy mentőautónak a helyiek. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. Az incidens azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járnak a Romániában, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok hangsúlyozták, csak ellenőrzött hivatalos forrásokból érdemes tájékozódni. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a fővárosi állat és növénykert. Karácsony Gergely főpolgármester az alkalomból arról beszélt, hogy az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, hiszen évente több mint 1 millióan látogatják. Sós Endre, az intézmény főigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy a létesítmény mára globális és lokális természetvédelmi központtá vált.
1: Az időjárásról.
7: Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 29-35, este 23-27 fok várható. Napos, száraz idő lesz holnap is, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen.
1: Közlekedési információk.
8: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. A 4-es főúton Becsés és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. És jó, ha tudják, a hőség riadó miatt változott a kamionstop rendje, vasárnap reggel 6 órától este 10 óráig tiltott a nehéz gépjárművek közlekedése. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Talán én például is Jenny közöse indította az órát, ez volt a Dracula, azt az órát, ami már a lapszemléről szól, jönnek napilapok, bulvárlapok, így szép sorjában. Névszava, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Bors és Blik. Tartsanak velem a mikrofonnál, Becker.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon át a lapszemle, induljon a Népszava néhány írásával. Némiképp váratlanul egy hajdúbihari helyen találták meg a Dániában eltűnt kamaszlányt, számol be róla a lap. A Berettyó újfajlói rendőrkapitányság munkatársai Hajdúbihar vármegyében találták meg tehát azt a 15 éves dán lányt, akinek eltűnése miatt egy nappal korábban kértek segítséget a magyar hatóságoktól. Az Europol dán nemzeti iroda augusztus 5-én jelezte a magyar társszerveknek, hogy információik szerint az eltűnt kiskorú Magyarországon tartózkodhat. A rendőrök másnap találták meg, sérülés nélkül úszta meg a kalandot. Az ORFK közlése szerint a rendelkezésre álló adatok, valamint a lány elmondása alapján nem történt vele szemben bűncselekmény. A megtalálása után gondoskodtak a védelembevételéről, és értesítették a hozzátartozóit, valamint a dán hatóságokat is. A dán sajtó arról számolt be, hogy folyamatban van a kamaszlány hazatérése Dániába. Arról egyelőre nem volt információ, hogy hogyan és milyen okokból került Magyarországra, fő, hogy megkerült. 50 millió euróból újul meg a firenzei Uffizi, két év alatt mintegy 50 millió eurós beruházással újul meg Olaszország egyik leglátogatottabb múzeumkomplexuma. A fejlesztések a képtár mellett a Palazzo Pittit, a Boboli kerteket és a Vazari folyosót is érintik, írja a Népszava. A fejlesztési terv részeként teljesen átalakul és kulturális rendezvények helyszínévé válik a Boboli kertekben található amfiteátrum, miközben a Palazzo Pitti legfelső szintjén egy új 1000 négyzetméteres kiállítótér létesül. Az Uffizi központ épületében emellett új fogadó és biztonsági zónát alakítanak ki. Simon Ved múzeumigazgató szerint a projekt egyes elemei már elkészültek, több munkálat jelenleg is zajlik, vagy a napokban indul el, a teljes program pedig várhatóan két éven belül be is fejeződik, írja tehát a lap. És még egy írás a Népszavából, Rikeszni a Népszavának adott exkluzív interjút a Paloznaki Jazz Picnic-en játszott koncertje után, ahol a Never Gonna Give You Up és más slágerei mellett az AC/DC-től a Highway to Hell is felcsendült. Ez a harmadik alkalom, hogy fellép a Paloznaki Jazz Picnic-en, hogy érzi magát is, fürdötte a Balatonban, tették fel neki a kérdést. A Balatonban nem fürdöttem, mert amikor koncertezünk, akkor próbálok egész nap semmit se csinálni, de ha szabad napunk van, az más, akkor pihenek. A feleségem Lén és én viszont holnap hazautazunk, és komppal fogunk átutazni a Balatonon, de mondták már, hogy érkezzek hamarabb a fesztiválra, és akkor lehet vitorlázni, és egyszer meg kellene azt szervezni. A koncertje nagyon energikus volt, mondja az újságíró, látszott a közönségen, hogy élvezi a showt, mit gondol, mi Rikeszvik sikerének a titka. Ez nagyon nehéz kérdés, mondja ő, szerencsés voltam, olyan pillanatban tűntem fel, amikor a zene az emberek életének egy részét képezte. Persze ez manapság is így van, Harry Styles és Taylor Swift esetében is, de a 80-as években a világ egy kicsit naívabb volt. Ha megnézel egy korabeli videóklipet, akkor lágy fókuszban látod a képet, ami miatt az emberek romantikusan viszonyulnak hozzá. Manapság a fiatalok is így kapcsolódnak ehhez a korszakhoz. A 60-as és 70-es évek is csodálatos évtizedek voltak, de a 80-as másabb volt a videóklipek miatt. És hogy mit mondott még? Rikeszni a Jazz Picnic-en adott koncertje után, most azt olvassák el a Népszavában.
0: Szeged Rádió, FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már a lapszemle folytatásában a Magyar Nemzet két írása. Központi csillagunk a Földtől való 149,9 millió kilométeres távolságának köszönhetően a galaxis, sőt az univerzum egyetlen olyan csillaga, amit a legapróbb részletességgel is képesek megfigyelni a csillagászok, írják. Mindezek ellenére a tudósoknak csak most sikerült megfigyelniük egy elméletben már 150 éve megjósolt jelenséget, ami magyarázatot adhat arra is, hogy a napfelszíne miért sokkal hűvösebb, mint a központi csillag légköre. A nap nélkül nem lenne élet a Földön, és mindaz, ami a központi csillagunk felszínén, illetve a mélyén zajlik, közvetlenül is kihat a földi életre, illetve az emberi civilizációra, írja tehát a Magyar Nemzet. Éppen ezért a napfizikai kutatások és az ahhoz kapcsolódó felfedezések nem csak a tudomány számára jelentenek fontos kérdést. A világ legerősebb naptávcsövével készített új és rendkívül nagy felbontású képek feltártak valamit, aminek már 150 éve megjósolták a létezését. A felvételek kimutatták, hogy sok ezernyi apró örvény kavarog a nap felszínén, és ezek a rendkívül részletes megfigyelések egyrészt segíthetnek választ adni a nap legerőszakosabb viselkedésének pontos okára, másrészt pedig megválaszolhatják a napfizika egyik nagy rejtélyét, egy 150 éven nyitott kérdést. Az új időzített felvétel az első közvetlen bizonyítéka ugyanis egy régóta megjósolt jelenségnek, a nap felszínén kimutatott Kelvin-Helmholtz instabilitásnak. Hogy mi ez pontosan, nos arról inkább olvassanak a Magyar Nemzetben. És feltárult a hullámsírból kiemelt német katonai motor titka, erről is ír a lap. Bosch W175T egy típusú gyertya és bakelit gyertyatartó olajzóflakon, zsírzótubus, szigetelőszalag, hengerfejkulcs, gyertyakulcs, kis drótkefe és légnyomásmérő került elő annak a második világháború német motorkerékpárnak az oldaltáskájából, amely az elmúlt hétvégén bukkant ki az Apadó Dunából Budapesten, német katonák maradványaival együtt, közölte a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum a közösségi oldalán. A bejegyzés alatti kommentből kiderült, hogy a szinte érintetlenül 81 éve Budapest ostroma során a Dunába zuhant katonai motorkerékpár alól egy Wehrmacht és egy Waffen-SS katona maradványai és dögcédulái kerültek elő, valamint egy a frontharcosoknak adományozott kubanpajzs. A kubanpajzsról, amit érdemes tudni, azok a katonák kapták, akik az 1943. februárjától az év októberéig tartó küzdelmek során sikeresen védték a kubáni hídfőt Oroszországban a Fekete-tenger és az Azovi-tenger partvidékén a szovjet Vörös Hadsereg ellentámadásaival szemben. Hogy mi derült még ki erről a motorról, és természetesen elhunyt tulajdonosáról, olvassanak róla a Magyar Nemzetben.
0: Szeglét Rádió! 92!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: És jöjjön most már a Magyar Hírlap két írásait, a 92-től 16 elefánt elpusztult Kenyában, írja a lap, az elhullott állatok többsége felnőtt nőstény, illetve borjú volt. Megerősítették az Amboseli Nemzeti Park őrizetét, miután egy hónap alatt 16 elefánt pusztult el a parkban. A KVS közölt, a 16. június 24 és július 31-e között elpusztult elefánt ügyében folytat vizsgálatot. Az elhullott állatok többsége felnőtt nőstény, illetve borjú volt, gyengeségtől és részleges végtagbénulástól szenvedtek. A vadvédelmi hatóság bejelentette, hogy megerősítette az elefántok védelmét, növelte a járőrök számát, és kiterjesztette az állatorvosi megfigyelést a park egészére a vadállatok és a látogatók biztonsága érdekében. Az elsődleges vizsgálatok szerint nincs bizonyíték fertőző betegségre, a park nyitva tart. A KVS közölte, hogy az elhullott állatokból és a vízből vett mintákon végzett elsődleges toxikológiai, mikrobiológiai és egyéb laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek elemzése alapján a Nairobi Egyetem azt a következtetést vonta le, hogy a vastagbőrűek ciánmérgezés áldozatai lettek. A vadvédelmi hatóság elrendelte annak a vizsgálatát is, hogy történt-e rovarirtó és növényvédőszerek nem megfelelő használata, tárolása, illetve felhasználása a vadvédelmi területen. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy történt-e víz, talaj és takarmány szennyezés, illetve a természetben cián tartalmazó óriás csillagfűnek való kitettség okozhatta-e a mérgezést. És korábban felmerült a gyanú, hogy a gazdálkodók szándékosan mérgezik az elefántokat termésük védelmében. Az Amboseli Parkot olyan területek határolják, ahol elterjedt a növénytermesztés és a haszonállattartás. Nos hát, erről is olvashatnak bővebben a Magyar Hírlapban, és arról is, illetve ez egy kérdés, nem is kijelentés, miért nem járnak a magyarok szűrővizsgálatokra. Magyarországon nem csupán az a baj, hogy kevesen mennek el a szűrésre, sokszor maga a rendszer kér túl sok lépést az embertől. Finnországban vagy Hollandiában ezzel szemben a vizsgálatot szinte házhoz viszik. A kormány augusztus 7-én bejelentette a magyar szűrési rendszer átvilágítását és átalakítását. A valódi kérdés most az, hogy az embereket próbálják-e rábeszélni arra, hogy jobban alkalmazkodjanak a rendszerhez, vagy végre a rendszert alakítják hozzá az emberekhez. Magyarország évtizedek óta súlyos árat fizet azért, hogy túl sok daganatos betegséget későn fedeznek fel. Miközben számos szűrővizsgálat ingyenesen elérhető, a részvétel több területen nemhogy nem emelkedik, hanem hosszabb távon csökken. A probléma azonban jóval összetettebb annál, mint hogy a magyar ember nem törődik az egészségével. A félelem, az információ hiány és a halogatás mellett a rendszer szervezése, a meghívások módja, a házi orvos szerepe, a földrajzi különbségek, és az is számít, hány lépést kell megtennie valakinek azért, hogy végül valóban eljusson egy vizsgálatra. A világ legsikeresebb szűrőprogramjai éppen ezt ismerték fel, nem az állampolgártól várnak nagyobb fegyelmet, hanem a lehető legegyszerűbben teszik számára a részvételt, legegyszerűbbé teszik számára a részvételt. A kormány most elismerte, a jelenlegi rendszer nem működik elég jól, hogy mi hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón, és mi várható, vagy mi nem várható, arról is olvashatnak a Magyar Hírlapban.
0: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! 92.5!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepe, augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntött dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a történelmi egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc Együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütőverseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén. A Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. A fotográfia világnapja alkalmából nyílik új kiállítás a Ceglédi Galériában augusztus 19-én szerdán 18 órakor. A Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítását láthatják ekkortól. Kiállító alkotók Apáti Tóth Sándor, Balogh Zsuzsa, Bárt Janssens, dr. Jójár György, Halminik Kőműves Józefa, Koroknai László, Papelek, Péri László, Sallai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. A kiállítás szeptember 12-éig tekinthető meg. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grillkiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
0: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jaj, most már a Bulvár Lapszemle jön a Bors néhány írásait, a 92-t ön Valkusz Milán lecserélte Marics Petit, bejelentették új duója első fellépését. A Valmár reppere ismertségét egyértelműen a Marics Petivel közös duónak köszönheti, most azonban mégis maga mögött hagyja a barátját. Valkusz Milán egy teljesen új duóban lép színpadra, ráadásul élőben énekel, és sőt, ez múlt időben már, hiszen tegnap meg is volt a fellépés. Valkusz Milán és Marics Peti közös projektje Valmár 2018 óta létezik, bár az országos ismertséget csak a Szikora Róbertel közös Úristen című dal hozta meg. A duó népszerűsége azóta viszont töretlen, a két fiatal zenész szinte ontja a slágereket, a nyarat pedig a legnagyobb hazai színpadokon bulizzák végig. Most azonban úgy tűnik, Valkusz Milán Marics Peti nélkül lép színpadra, de nem egyedül, hanem egy új együttesben. Vajon a Valmár tagjai szétválnak? Teszi fel a nagy kérdést a Bors. Az eddig nem túl széles körben ismert DJ Adam Awake, valódi nevén Jakab Ádám, eddig leginkább szólóban csinált bulikat, ahol a pult mögött állva keverte a slágereket, de áprilisban bejelentette, hamarosan valami újba kezd. Nem is csigázta sokat a rajongóit, május közepén elárulta, hogy Valkusz Milánnal kezdtek új projektbe Lucid néven. A srácok azóta több dalt is kiadtak, miközben természetesen a Valmárral is dolgoztak, ami alapján úgy tűnik, minden rendben a két előadó között. Na, ezt hívják úgy, hogy vihar a biliben. Durva álhír kezdett terjedni Tolvaj Reniről, a Lapnak szólalt meg a kamu balesetről először. Nem hagyta szó nélkül, Tolvaj Reni tisztázta az őt ért vádakat, elmondása szerint nem érte semmilyen baleset. Mozgalmasan telik számára a nyári koncertszezon, sok a lekötött fellépése és sok helyen várják. Éppen ezért döbbenten értesült arról, hogy egy teljesen valótlan történet kezdett terjedni róla. A pletyka szerint az énekesnő azért nem lép fel Szatmár Németiben, mert eltörte a lábát. Reni azonban a Lapnak, a Borsnak, kizárólag a Borsnak adott interjújában gyorsan pontot tett az ügyvégére, és részletesen elmondta, mi is történt valójában, vagyis mi nem történt. Ha kíváncsiak rá, ajánlom szíves figyelmükbe a Bors írását. Hamarosan jön a Blik néhány írása is.
0: Ceglét Rádió.

0: részletes cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön most már a Blikk két írása, ezzel zárul a lapszemle. Visszavonulása után kezdett el csak igazán élni, álomba illően telnek Roger Federer mindennapjai, írja a lap. Betöltötte 45. életévét Roger Federer, a svájci legenda közel 4 esztendővel ezelőtt intett búcsút a profi teniszezésnek. Azóta már nem a Grand Slam trófeákért küzd, mégsem lett belőle klasszikus értelemben, mert nyugdíjas. A családjával tölt sok időt, de alapítványával több millió gyermek sorsát egyengeti, miközben dollármilliárdos üzleti birodalmat épített fel. Pályafutása 2022. szeptemberében a londoni Laver kupán ért véget, akkor játszotta utolsó profi mérkőzését. Az utolsó találkozón éppen generációs riválisa Rafael Nadal volt a partnere, a Jack Sock Francis Tiafoe amerikai kettős ellen. A meccs után készült felvételek a sporttörténelem egyik legmeghatóbb jelenetévé váltak. Federer és Nadal egymás mellett ülve, könnyeikkel küszködve búcsúztak. Később azt mondta, nem akart szomorú zárást, a Laver kupa éppen azért volt különleges számára, mert barátai, családja és a sportág legendái vehették körül. A visszavonulása után másfajta kihívások érkeztek. Feleségével, Mirkával 4 gyermekük van, 2 ikerpár. A teniszlegenda elmondása szerint élvezi, hogy nem kell versenynaptárhoz igazítania az életét, és hogy mit csinál, amikor nem csinál semmit, arról olvassanak a Blikkben. Úgy éneklem majd a micsoda bulit, mintha Miki ott lenne velem a színpadon, ezt Szikora Róbert mondta természetesen, akár a fejünk felett lesz egy átkozott hőkupola, akár nem. A forró érzelmekkel teli hangulat garantált lesz augusztus 29-én a nyárbúcsúztató bulin, az Ergo lép fel és a közönség több ezer ember könnyes szemmel énekli majd végig a koncertet. Ez a mostani este ugyanis nem egy hagyományos Szikora Róbert előadás lesz, a Jampi király Fenyő Miklós emléke előtt tisztelegnek a zenésztársak. Az eredeti programban erre az estére még Fenyő Miklós neve szerepelt, ám a népszerű művész idén január 31-én 78 esztendősen elhunyt. Ez az augusztus 29-i koncert róla is szól majd, a felejthetetlen angyalföldi fenegyerekről, aki a Hungáriával minden házi bulis főszereplője lett. Szikora Róbert és az Ergo a jóbarátnak, a zenésztársnak, az ikonnak állít emléket a nyár utolsó szombatján. És egy mit mondott a koncertről, az előkészületekről, Szikora Robi, olvassák el a Blikkben.
0: Szeglét Rádió! 92.5

Véget ért egy újabb óra, és már csak egy maradt, amit együtt tölthetünk, de addig azért történik még ez az. Most jönnek például a reklámok, utána jönnek a friss hírek, és indulhat egy újabb óra. Tate McRae-vel, ez lesz a Greedy.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
2: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Ismét visszatér a kánikula. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről. Hétfőn veszi kezdetét az 54. tokai írótábor. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Pályázati úton választja ki delegáltját a média tanácsba a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke közölte, várják azokat a kereszténydemokrata gondolkodású, független és a médiában tapasztalatot szerzett szakirányú végzettséggel rendelkező pályázókat, akik megfelelnek a közmédia testület tagjaival szemben támasztott feltételeknek. A részletek elérhetők a KDNP honlapján, a pályázatokat augusztus 25-ig várják. Árhírek hatására mentőket támadtak meg Erdélyben. Ráckeresztúron kövekkel, botokkal és fejszékkel rontottak neki egy mentőautónak a helyiek. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. Az incidens azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járnak Romániában, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok hangsúlyozták, csak ellenőrzött, hivatalos forrásokból érdemes tájékozódni. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a fővárosi állat és növénykert. Karácsony Gergely főpolgármester az alkalomból arról beszélt, hogy az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, hiszen évente több mint 1 millióan látogatják. Sós Endre, az intézmény főigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy a létesítmény már a globális és lokális természetvédelmi központtá vált. Irodalmi és közéleti kerekasztal beszélgetésekkel, kiállításokkal és koncertekkel is várják a résztvevőket a hétfőn kezdődő 54. Tokaji írótáborban. A háromnapos rendezvény a Magyar Művészeti Akadémia Miskolci regionális műhelyének Nomád Nemzeték című kiállításával kezdődik. A program szerdán dombormű avatással és díjátadó fogadással zárul.
1: Az időjárásról.
5: Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Tétmekő indította az órát, azt az órát, aminek a végén már el is búcsúzok önöktől, de addig kihasználom még az alkalmat egy kis kalendáriumozásra, névnapköszöntőre, eseményekre, évfordulókra. Tartsanak velem a mikrofonnál, Becker Bernadett.

0: Augusztus 9-e van a nap, amikor az emődök ünnepelhetik névnapjukat. Régi magyar személynév, az övék a régi emik, igye származékának, az emő szónak a D-kicsinyítő képzős alakja. Jelentése kis csecsemő. Kedves emődök, nagyon boldog névnapot!
1: FM 92 Ősz, Szeglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 65 53 www.feringatlan.hu

Jöjjenek át események, évfordulók, természetesen augusztus 9-éhez kapcsolódóak. 160 éve annak, hogy Xanthusz János természettudós közreműködésével és igazgatásával megnyílt a budapesti állat- és növénykert. Egy borzalmas évforduló, 81 évvel ezelőtt az Egyesült Államok atombombát dobott Nagasakira 3 nappal a hiroshimai támadás után. 853 éve annak, hogy elkezdődött a pízai torony építése, amit természetesen nem terveztek Ferdére. 223 éve augusztus 9-én Robert Fulton gőzhajója megtette első útját, Párizsban a Szajnán próbálták ki. 407 éve annak, hogy Jamestownban a virginiai angol telepesek képviselői megalkották az új világ első törvényhozó gyűlését. 116 éve annak, hogy A.G. Fisher szabadalmaztatta az elektromos mosógépet. 69 éve ezen a napon vízre bocsátották a szovjet haditengerészet első atomhajtóműves tengeralattjáróját. 52 éve pedig ezen a napon Richard Nixon amerikai elnök lemondott a Watergate botrányban való érintettsége miatt hivatalát, Gerald Ford alelnök vette át. 39 éve ezen a napon először ült magyar pilóta Forma 1-es versenyautóban. Kesjár Csaba próbálhatta ki az Axpeed autóját 3 kör erejéig, az 1987-es magyar nagydíj hétvégén a Hungaroringen. Ennyit az eseményekről, évfordulókról, hamarosan jönnek a naphíres születjei is.

Jöjjenek most már a napíre, szülöttjei augusztus 9-e van. 127 éve született Pamela Lyndon Travers, ausztrál írónő, akinek Mary Poppins-t is köszönhetjük. 87 éve született Garami József labdarúgó, edző, a magyar labdarúgó válogatott volt szövetségi kapitánya. 73 éve született Delhusa John, énekes zeneszerző és szövegíró. 71 éve pedig megszületett Lár András költő, zeneszerző, színész, dalszövegíró, író, buddhista pap és nem mellesleg Besenyő Pista bácsi személyesen. 69 éve született Melanie Griffith, amerikai színésznő. 63 éve megszületett ezen a napon Whitney Houston, amerikai énekesnő. 50 éves ma Audrey Tautou, francia színésznő, akit például az Amelie csodálatos élete vagy a Coco Chanel című filmekben is láthattunk, meg még sok másban nyilvánvalóan. 58 éve született Gillian Anderson, amerikai színésznő, az X-Acták Scully ügynöke. 58 éve pedig megszületett Eric Bana, ausztrál színész, humorista. És 41 éves ma Anna Kendrick, amerikai színésznő, énekesnő, aki Jessica Stanley volt az Alkonyat filmekben. De hát azért más is van az ő repertoárjában, például éneklés is, de most nem ő fog énekelni, hanem egyrészt jöjjön a születésnapos Delhusa John, másrészt pedig emlékezzünk a csodálatos Whitney Houstonra.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Gyúgyír gyógyszertár az ügyeletes patika a Rákóczi út 7 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepe, augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntőt dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a történelmi egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütő verseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén. A Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. A fotográfia világnapja alkalmából nyílik új kiállítás a Ceglédi Galériában augusztus 19-én szerdán 18 órakor. A Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítását láthatják ekkortól. Kiállító alkotók Apáti Tóth Sándor, Balogh Zsuzsa, Bárt Janssens, dr. Jójár György, Halminik Kőműves Józefa, Koroknai László, Papelek, Péli László, Sallai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. A kiállítás szeptember 12-éig tekinthető meg.
2: Vált

volt már a részemről reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak. Ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre a következő órában Szabó Kristóf számít, jönnek a Cegléd Rádió sporthírei, én pedig holnap reggel újra csak érkezem. Addig is viszont hallásra.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. A Bautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban!
5: Ismét visszatér a kánikula. Hétfő 10 óráig várják a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat. Kiterjedt erdőtűz miatt szükségállapotot hirdettek Kanada nyugati részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, olvasható a Parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Irodalmi és közéleti kerekasztal beszélgetésekkel, kiállításokkal és koncertekkel is várják a résztvevőket a hétfőn kezdődő 54. Tokaji írótáborban. A háromnapos rendezvény a Magyar Művészeti Akadémia Miskolci regionális műhelyének Nomád Nemzeték című kiállításával kezdődik. A program szerdán dombormű avatással és díjátadó fogadással zárul. Izrael elutasította a béketanács 15 pontos dokumentumát, így a hadsereg nem vonul ki a gázai övezetből a Hamász lefegyverzése előtt, közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu a vasárnap reggeli kormányülés után hangsúlyozta, az iszlamista terrorszervezet valódi minden fegyverére kiterjedő ártalmatlanítását szeretnék elérni, hozzátette. Az izraeli hadsereg továbbra is fellép a hadsereget és az izraeli állampolgárokat fenyegető veszélyekkel szemben. 500 000-val több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban, augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli a kapacitását, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. Kiterjedt erdőtűz miatt szükségállapotot hirdettek Kanada nyugati részén. Brit Columbia tartomány déli területén 20 000 embert evakuáltak. A régióban 102 erdőtüzet jeleztek vasárnap, amelynek eddig csak a felét sikerült megfékezni. A szélsőséges eseteket az elhúzódó hőség és a szárazság váltotta ki az utóbbi 24 órában.
1: Az időjárásról.
5: Napos száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Üdvözlöm az FM 92-t, hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett szó lesz majd a NASCAR-ról, valamint az ATP Tour keménypályás felvezető mérkőzéseiről a US Open felé, mégpedig most jelenleg a férfi mezőny Montreálban küzd. FM 92. Cegléd Rádió.

Megvan a sorsolás, kezdődhet a visszaszámlálás. Elkészült a 2026-27-es NB1-B bajnokság sorsolása, így hivatalosan is elkezdődhet a készülődés az új szezonra. Az első bajnoki mérkőzésre szeptember első hétvégéjén kerül sor, amikor a sárga-kékek Komlóra utaznak. Az első hazai mérkőzés a szeptember 13-ai hétvégén lesz, ahol az Ózd együttesét látja majd vendégül csapatunk. A szakvezetés és a játékosok is bíznak benne, hogy minél többen kilátogatnak, és közösen teremtenek majd fantasztikus hangulatot a lelátón. Az őszi szezon a december 20-ai hétvégén zárul, amikor Várpalotán fog pályára lépni a ceglédi csapat. A tavaszi idény január 31-i hétvégén veszi kezdetét, a bajnokság pedig a május 30-ai hétvégén ér véget. Hamarosan a teljes menetrend is nyilvános

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonikaajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.

A sorsolás tehát már megvan, viszont a ceglédi sajtó Tóth Norbertet kérdezte a felkészülési szezon első két hetéről. Azt gondolom és látom is a csapaton, hogy a tervezett programot abszolút keményen és nagyon jó munkamorállal indítottuk meg, és végzik jelenleg, szóval a tervek szerint haladnak az edzések. A harmadik hét közepe vége most az, amikor a fizikai fáradtság csúcspontját éri el, és ez megjelent a lábakban és az egész testben is, mikor nehéz irányítani a fáradt végtagokat, de ennek most itt van az ideje. Egy-két minimális húzódás, izomfájdalom kívül szerencsére csak kimerültség az, ami most elmondható a csapatról, egyébként mindenki rendben van. Ahogy elkezdtük a munkát és a csapat nagy részt egyben tudott maradni, az bizakodásra ad okot, hiszen meglátásom szerint már előrébb tartunk, mint tettük ezt tavaly. Az érkező játékosok pedig gyorsan felvették a csapatunk ritmusát, tökéletesen beilleszkedtek és biztos vagyok benne, hogy a csapat segítségére lesznek. FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Cseglédi KKSE utánpótlás edzői is nyilvánosságra kerültek a 2026-27-es szezonban. Fiú U20 első csapat Halász Levente, fiú U20 második csapat Dengi Zoltán, lány U20 Szilágyi József, fiú U18 Varga Péter, lány U18 Szilágyi József, fiú U16 Dengi Zoltán, lány U15 Nagy Attila, fiú U15 Majoros László, fiú U14 első csapat Tóth László, fiú U14 második csapat Döme Szabolcs Kádás László, lány U14 Betési Bence Kádás László, fiú U12 első csapat Mózes Dorina, fiú U12 második csapat Tóth László, lány U12 Orosz Kacskó Ágnes.
1: Szeglét Rádió 92.5.

0: 24. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
1: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1. Thank you.

Jött a nyári keményborításos szezon első Masters tornája, Montrealban ütköznek meg az ATP Tour játékosai, azonban Novák Djokovic, Jannik Sinner, valamint Carlos Alcaraz sem vesz részt a tornán, az utóbbi áprilisban játszott utoljára, ám 99% hogy ott lesz a US Open-en, ahol 2023 után újra címvédőként vesz majd részt. A kanadai torna nagyon különleges helyszín a túron, ugyanis minden második évben cserélnek a fiúk és a lányok, míg egyik brigád Montrealban, addig a másik Torontóban játszik. 2024-ben, mikor utoljára itt járt a férfi mezőny, akkor Alexi Popirin tudott nyerni, a döntőben Andrei Rublyovot legyőzve. Ő már biztosan nem fogja megvédeni a címét, mivel a 32 között kikapott Tiago Tirantétól. Sasha Zverev a verseny első kiemeltje szintén kikapott már az első meccsén, Talon Grigspur ellenében. Jelenleg a 8-at döntőknél járnak a küzdelmek, az előbb említett Grigspur Merida Aguilar ellen játszik majd, Tirante Lerner Tien ellen. A Botik van de Zandskulpi Jakub Mensik párosítás is különleges csemege, a holland egy jobb napján bárkit képes megverni kemény borításon, igaz, tavaly a Winston Salemi döntőben Fucsovics Marci ellen ezt nem tudta bizonyítani, míg a két ON szponzorált fiatal tehetség, João Fonseca, Ben Shelton is pályára lép egymás ellen, utóbbi tavaly megnyerte a Canadian Open-t. Néhány mérkőzés azonban már lement a 8-at döntőben. Két szedben nyert Arthur Fils Cam Norrie ellen, szintén ilyen arányban győzedelmeskedett Rafael Hodár Jiří Lehecka ellen, ők egymás ellen játszanak az elődöntőbe jutásért. Egyaránt 3-szettes meccsen nyert Luciano Darderi és Brandon Nakashima is, az olasz Nuno Borzsest, míg a hazaiak nagy örömére Nakashima Arthur Rinderne-t küldte haza. Amint véget ér Montreal, azonnal folytatódik a Tour a Cincinnati Masters-el, utána pedig már csak az említett Winston Salemi torna vár ránk a US Open előtt. Szeglét Rádió!

Az elmúlt időszak a NASCAR Cup Seriesben egyértelműen Corey Haimról szólt, a fiatal pilóta rövid időn belül második győzelmét szerezte meg részmunkaidős Cup versenyzőként, ráadásul nem is akármilyen győzelmeket aratott, San Diegóban a katonai bázison egy utcai pályán, amely könnyen lehető az első és az utolsó verseny volt azon a helyszínen, valamint a Brickyard 400-ast is meg tudta nyerni, egy olyan versenyhelyszínen diadalmaskodott, amely minden pilóta bakancs listáján ott van. Corey Haim padlógázzal száguld a sztár státusz felé, a 23-11 pedig Reddick bámulatos szezon kezdete után tovább szállítja a győzelmeket. Most Iowában rövid oválon versenyeznek majd, amely az alapszakaszt vezető Denny Hamlin felségterülete. A veterán pilóta utcahosszal vezeti a pontversenyt, és ha tavaly azt mondták, minden összeállt neki, akkor ez idén hatványozottan igaz. Még 4 verseny van hátra az alapszakaszból, és jelenleg a vonal alatt találhatóak olyan pilóták, mint Ross Chastain vagy Brad Keselowski, de továbbra sincs győzelme Kyle Larsonnak, William Byronnak, de Christopher Bellnek sem, akinek azonban 6 második helye is volt már idő.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Ismét visszatér a kánikula, a köznevelésről is szó lesz a parlament hétfői ülésén. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálata nélkülözőknek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egy ötödének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnök tisztségére Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére, a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. 500 000-val több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli a kapacitását, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. Kiterjedt erdőtűz miatt szükségállapotot hirdettek Kanada nyugati részén. Brit Columbia tartomány déli területén 20 ezer embert evakuáltak. A régióban 102 erdőtüzet jeleztek vasárnap, amelynek eddig csak a felét sikerült megfékezni. A szélsőséges eseteket az elhúzódó hőség és a szárazság váltotta ki az utóbbi 24 órában.
1: Az időjárásról.
5: Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
3: Újra visszatér a kánikula. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egy ötödének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnök tisztségére Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről. Hétfőig lehet jelentkezni az egyszülős csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A fogyatékossággal élő gyermekek nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, a szokásosnál gyakrabban, és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. Irodalmi és közéleti kerekasztal beszélgetésekkel, kiállításokkal és koncertekkel is várják a résztvevőket a hétfőn kezdődő 54. Tokaji írótáborban. A háromnapos rendezvény a Nomád Nemzedék című kiállítással kezdődik, szerdán pedig domborműavatással és díjátadó fogadással zárul.
1: Az időjárásról.
3: Napos száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

más lettem, a tükör így ismer. Le nem törölhetem a múltamat.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Ki a Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Ki a Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Újra visszatér a kánikula. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg. Kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot, még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után 550 magyarországi menekültet fogadtak be. Az akkori segítségnyújtásra emlékezett az észak-macedóniai magyar közösség a menekültek tiszteletére állított emléktáblánál. A program részeként megnyílt a Szabadság reménye című kiállítás. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére, a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341.000 egyszülős családban több mint 500.000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16.000-en élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, a szokásosnál gyakrabban, és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrendszerint jár. Az Óbudai szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat.
1: Az időjárás.
6: Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön, a Cegléd Rádióban én pedig Vörös Nándi vagyok. Köszöntök minden kedves hallgatót, megérkeztem és már bele is vágunk egy olyan témába, amit már ismerhetnek, hiszen jóval korábban még, hát nem is tudom, jó egy hónapja vettünk elő legutóbb, de még akkor maradtak benne kérdések, és pontosabban válaszok maradtak bent. A kérdést én teszem föl, és önök meg válaszolhatnak rá a 0635-925-925-ös számon, és e-mailezhetnek is a kívánság@ceglidradio.hu-ra, de azt is megtehetik, hogy a Facebookon üzennek nekünk. Nos, tehát a kérdés, mi volt a legviccesebb indok, amivel felkeltette a gyerek? Tehát éjszaka van, a gyermek felébred, és valamilyen olyan indokkal áll önök elé, ami teljesen meglepő, váratlan vagy nagyon vicces. Ezeket küldjék el nekünk, és hát mivel már foglalkoztunk ezzel a témával, jó sok bent maradt üzenetünk van, ezeket én nem hagyhatom veszni, úgyhogy most visszatérünk erre a témára, és hogyha vannak új ötletek, vagy új hallgatók, akik még erre nem válaszoltak, nyugodtan megtehetik, ha van kedvük, az ismert elérhetőségeken. Vágjunk is bele, itt van rögtön Anita üzenete, anya, álmos vagyok. Azt hiszem, hogy kikezdhetetlen ez az ébresztési technika, hiszen mikor máskor is lenne álmos a gyerek, hanem az éjszaka közepén, és ezt mindenképp közölni kell a szülővel. Aztán gondolom, a gyermek el is aludt. King azt írja, hogy elgurult a paradicsom álmában, és ez hát igen, csak komoly probléma, hiszen paradicsom nélkül nem olyan már aludni. Úgyhogy ez is szerintem teljesen jogos. Zsuzsanna azt írja, anya, itt voltak a Star Warsból, és benéztek az ablakon. Hát ez viszont tényleg felzaklathatja a gyereket. Én is megijednék, ha benézne bárki a Star Warsból. Úgyhogy itt mindenképp szülői segítségre van szükség. Daniella írta, hogy sikított, hogy vakon van az ágyában, és mindent ki kellett venni, még a matracot is, hogy megnyugodjon, hogy nincs. Hát igen, gondoljon bele a kedves szülő, akár Daniella, akár bárki más, hogy egy vakond az ágyban az igen kellemetlen. Tehát utána kell járni ennek a dolognak. Johanna azt írja, hogy a nyuszijának a párnáját kellett megigazítanom, és tényleg fontos, hogy a nyuszi is jól tudjon aludni, az a biztos, hogy megvan igazítva a nyuszi párnája is. Brigi írta, hogy az, hogy leesett az egyik zoknia, és azonnal adjam rá. Ráadtam, nyugtázta, és már aludt is tovább. Egyébként igen, legtöbbször ilyen egyszerű a megoldás, kedves hallgatók. Valamilyen probléma van, ezt el kell hárítani, és akkor már a gyerek meg is nyugszik. Ki tudja, ugye ezt beszéltük az első két adás alatt is, ki tudja, hogy az ő kis buksiában, fantázia világában milyen dolgok történnek éppen. Jobb ezt letisztázni, még akkor is, hogyha bele kell menni a játékba. Kit írja nekünk, hogy én amikor pici voltam, akkor már voltak vonalas telefonok mindenhol. Nem tudom, mennyi lehettem, de ovis voltam. Mamáik számát fel tudtam hívni, anya aludt. Hajnalban felhívtam a papát, hogy papa, nem indul az autó. Kérdés, anya hol van? Válaszom? Hát alszik. Egyébként tényleg az éjszaka közepén, hogy is lenne anya, de ezt a szitút megnéztem volna, hogy most papa mégis mit dönt ebben a helyzetben, kivel beszél, vagy megpróbálja megnyugtatni az unokát, és aztán az visszafekszik. Szóval izgalmas kérdés, nézzünk még egyet. Azt írja nekünk Niki, hogy egyik éjjel nagyon esett. Alig tudtam elaludni, majd kicsivel később újra felkelt. Alig tudtam elaltatni, majd kicsivel később újra felkelt. Mi lesz azzal az esővel, ami beleesik a kéménybe? Na hát ezzel küldöm el önöket, kedves hallgatók, egy kis elmélkedésre, ehhez zenei kíséretet is biztosítok, aztán pedig folytatjuk, gondolkozunk azon, hogy mi is lesz az esővel, ami beleesik a kéménybe. Aztán jövünk vissza.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió.

anya a szúnyog a szőnyegre kakált. Persze ez egy érdekes kérdés ennek a blokknak, főleg, hogyha nem tudják a kedves hallgatók, hogy milyen műsort hallgatnak, kicsit helyre teszem a dolgokat. Ez a Cegléd hangja az FM 92-tön, és a témánk nem más, mint hogy mi volt a legviccesebb indok, amivel éjjel felkeltette a gyerek. Így most már rögtön van értelme a mondatnak, anya a szúnyog a szőnyegre kakált. Szerintem ez tényleg olyan probléma, amiről jó, hogyha a szülő is tud, nehogy ebből bármilyen nézeteltérés legyen később. Úgyhogy mindenképp közölni kellett, ez egyébként Csilla üzenete volt. Nem ő maga írta az üzenetet, hanem az ő gyermeke kelt fel ezzel az indokkal, hogy éppen ezért nem tud aludni, ezért föl kellett kelteni a szülőt. No, de hogyha ön is elküldeni, hogy mivel keltette fel a gyerek, milyen vicces indokok, történések voltak önöknél, akkor a 0635-925-925-ös számon ezt megteheti. Már megyünk is tovább. Azt mondja nekünk Tünde, hogy még nem aludt el, de kijött a szobából és közölte. Azért nem tudok elaludni, mert rosszat álmodtam. Ez szerintem teljesen korrekt. Minden benne van. Én nehezen alszik vissza az ember rossz állam után, főleg ha gyerek, szerintem. Sabrina azt írja, hogy felkelt, meg megevett egy brownit, lefeküdt vissza, és arra kelt fel az apja, hogy a gyerek úszik a browniban. És gyakorlatilag az történt, hogy ő álmában is majd szólta, vagy összekente magát, és úgy feküdt le, és ezt aztán a később a szülők realizálták. Na, azt hiszem, hogy így tudtuk összerakni a kicsit nekem keszekusz a sztorit, de minden esetre vegyük így, hogy ez történt. Hajnali 4-kor írja nekünk Katalin. Anya, egyedül nem tudom megcsinálni a matekházit. Hát igen, és ez is probléma. Ilyenkor el lehet gondolkodni azon, hogy mi lehet a gyerek fejében, hogyha a matekházival álmodik. Lehet, hogy fél tőle, vagy valami dolgozat előtt vannak, vagy ilyesmi, és akkor a tudatalattia ezt engedte előmászni. De hát jogos, nem tudja megcsinálni, akkor föl kell kelteni anyát is. Vivian azt írja, hogy itt van egy krokodil az ágyban. Illetve tegnap hajnali 3-kor felkelt, hogy anya, én most ki akarok menni a nappaliba játszani, kialudtam magam. Igen, hát a gyerek kialudta magát, és mit tehetünk? Akkor hajnali 3-kor ő menjen játszani. A krokodil az ágyban az egy nagyobb probléma szerintem, de hát ha azt is csak képzelte. Viszket a szemem, ezt Anita írta, pontosabban az ő gyereke kapcsán írta ezt, és itt van még Andrea üzenete, aki azt írja, hogy anya, szerintem lenyeltem a mandulámat. Pont mandula gyulladása volt egyébként, ez csak zárójelesen küldte el nekünk anyuka. Igen, hogyha fáj, meg érzel valamit, akkor az akár úgy is tűnhet, hogy esetleg lenyelte a manduláját. Azért nyitotta ki az ajtót, mert szellőztetett. Látta a szülőtől, hogy szellőztetni kell, ezt egyébként Emese írta. Szellőztetni kell, ő besegített és kinyitotta az ajtót éjszaka, úgyhogy ez teljesen rendben van. Nikoletta ebben a blogban az utolsó, voltunk cseppkőbarlangban, elmagyaráztam neki, hogy nem szabad a kezével megfogni a cseppkövet, mert akkor az már nem fog megnőni. Éjjel hallom, hogy zokog. Kérdem, mi a baj, mire töredelmesen bevallott, hogy ő bizony megfogott egy cseppkövet. Anya, most már ilyen kicsi marad a kezem. Aha, szóval ő azt gondolt, hogy nem a cseppkő, hanem ő nem fog megnőni, úgyhogy kicsi marad a keze. Azt hittem, hogy az lesz a sztori vége, hogy a cseppkövet sajnálja, hogy hozzáért, és az már nem fog növekedni. Egyébként fog az, csak kicsit később. De a lényeg az, hogy az ő keze miatt aggódott, és hát nagyon kedves a sztori, nagyon szépen köszönjük. Hamarosan ilyen történetekkel megyünk tovább. Mi volt a legviccesebb indok, amivel éjjel felkeltette a gyerek? Néhány zene múlva folytatjuk. Következzen egy friss

0: anya, aludni akarok. Ez Enikő válasza volt a kérdésre, hogy mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek. Rengeteg bennmaradt válaszunk van, harmadik alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de hogyha még így sem került sorra ön, vagy még nem küldte el, akkor megteheti a 0635-925-925-öt SMS számra. Tibor azt írja, hogy kis vakondot akart nézni hajnali kettőkor, Dóra pedig azt, hogy lányom meg felébresztett, hogy megkérdezze, alszom-e? Ez is bölcs, igen, hiszen sokkal könnyebb úgy aludni egy gyereknek, hogyha tudja, hogy a szülő is alszik, mert akkor legalább ő is nyugodtan álomra hajthatja a fejét. 7 éves unokám Ádámnak és Évának volt köldöke? Ezt kérdezte Klára unokája ezek szerint. Persze, nyugodtan el lehet küldeni unokát is, az a lényeg, hogy gyerekről legyen szó, bár hogyha fiatal felnőttről van szó, szerintem az is vicces lenne, hogy milyen indokokkal ébresztenek föl valakit, de a lényeg az, hogy gyerekekről szól a műsor, és egyébként teljesen jogos a kérdés, Ádámnak és Évának volt-e köldöke? Hiszen az meg kellett születniük, hogy na, érti a kedves hallgató, remélem. Megyek játszani. Rózsa írta ezt az üzenetet, gondolom ezzel jelentette be a gyerek éjszaka, hogy ő bár pedig nem alszik tovább, szerintem ezzel semmi probléma nincsen. Elveszett a fél pár zoknia, és segítsek megkeresni. Az okni egyébként nagy probléma, ezt megfigyeltem már az előző adásokban, és ebben a műsorban is többször följött az okni kérdés, sőt, véletlenül pont láttam Csaba üzenetét, tegnap este volt, apa, leesett az oknim. Ez akkor valószínűleg nem tegnap este volt, mármint a valóságban, mert ezt még korábban írta nekünk Csaba, csak akkor nem került sorra, viszont most beolvastam, úgyhogy valamelyik este történt, ott is egy zoknis baleset. Zsanett azt írja nekem, hogy azt mondta, a rosszat álmodott, azután, hogy 2 percet tartózkodott a szobájában. Tehát még elaludni sem volt valójában ideje, és kijött és jelezte, hogy rosszat álmodik. Hát figyelj, az időérzékelése nem olyan a gyerekeknek, mint ami felnőttkorban lesz, úgyhogy ha nagyon gyorsan elaludt, akkor miért is ne álmodhatott volna rosszat? Vagy nem mondta egyáltalán, nem mondta, hogy mikor álmodta ezt a rosszat, lehet, hogy tökre régen, és ezért van. Na mindegy. A kedvencem az volt, mikor megkérdezte éjjel, hogy na mi van? Egyébként ez egy vicces, ezt Judittól kaptuk, hogy ott áll egy apró ember, egy félszerzett, egy hobbit az ágyunk mellett, és egyszer csak megkérdezi, hogy na mi van? Főleg, hogyha ilyen hangsúllyal. Én halálra rögném magam, az biztos. Itt van Renáta üzenete. Pont tegnap este volt, hogy felriadt a lányom, és azt mondta, kapcsoljam ki apát, mert horkol. Hát igen, hogyha valami nagyon zavaró, az például a horkolás tud lenni éjszaka, legjobb lenne kikapcsolni apát. Annyit kell kiegészítenem, hogy ez sem tegnap történt, hiszen Renáta üzenete is korábbi, de most már hamarosan ráfordulunk a ma küldött új üzenetekre, úgyhogy azt hiszem, hogy 2 van még, azokat akkor gyorsan be is olvasom. Edith írta azt, hogy egy denevér van az ágyában. A gyerek ezzel keltette fel, és G. Imréné pedig a következőt küldte. Anya, néz egy néni. Hát ez igencsak para. Szóval nem csodálkozom, hogy fölébreszt a gyerek, hogyha őt egy néni nézi, én is felébreszteném azt, aki körülöttem van, hogyha valaki állna az ágyam mellett és nézne, főleg, hogyha egy néni. Kedves hallgatók, hamarosan már az új válaszokkal megyünk tovább. Mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek? Néhány zene múlva folytatódik a műsor.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Reggel van, kávét főzök nektek. Valójában hajnali egy óra volt, írta nekünk Attila, remek válasz. Ugyanis a kérdésünk a Cegdét hangjában már harmadik alkalommal, mi volt a legviccesebb indok, amiért felkeltette a gyerek? Tehát reggel van, kávét főzök nektek. Tökéletes. És egyébként milyen kedves a gyermek, hogy meg is főzi a kávét a szülőknek, megkönnyítendő ezzel a felkelést, valójában hajnali egykor. Anna Mária azt írja, hogy kísérjen vissza a hálószobájába, ezért ébresztett fel. Tehát gyakorlatilag az volt a történés, hogy a gyerek fölébredt, egyedül átsétált hozzátok, és aztán megkért, hogy kísérd vissza őt oda, ahonnan eleve elindult. Valószínűleg félhetett valamitől, de nagyon-nagyon vicces és kedves a sztori. Anya, betakarsz? 4 éves, simán be tudna takarózni, de azért felébresztette Dórát a gyermek, és hát tulajdonképpen mi pont az ilyen válaszokat várjuk, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük. Ágnes a következő, és azt hiszem, hogy az előző is Ágnes volt, nem, ő Dóra volt, de Ágnes már volt itt több is, lehet, hogy ugyanaz az Ágnes, nem biztos, minden esetre a válaszokat be fogom olvasni. Csak még egyszer szép álmokat akartam kívánni neked, nagyon cuki. Elfelejtettem, hogy adtunk egymásnak jó étpuszit, nagyon cuki. Ilyen kb. 1:30-kor, anya, felkeltem,

0: Megyünk szánkozni?
1: Nem.
0: De miért? Egyébként igen, szóval ez tök jó, hogy ő szánkozni akar. Legfeljebb az időzítés nem pont a legoptimálisabb, de egyébként ilyenkor egyszer azt kéne mondani, hogy gyerünk fiam, vagy lányom, és akkor elindulni. Tényleg már csak poén kedvéért, és lehet, hogy ő gondolná meg magát. De úgy azt érezni, hogy ő az élet császár, hogy megtehetné. Popcorn kérek, ezt Eszter írta nekünk, és hát ilyenkor nincs mit tenni, hogyha popcorn kérd a gyerek, akkor de van mit tenni, vissza lehet altatni, hogyha sikerül, vagy csinálni kell popcornt, esetleg tojásrántottát, mert hogy Katalin azt érde nekünk, hogy süssünk tojásrántottát most. Nálunk amúgy is szállóige, én szoktam megkérdezni a házi bulik, összejövetelek, társasjátékozások bizonyos pontjain a baráti körömet, hogy süssünk tojást, vagy süssek tojást, ez a kettő nagyon szokott menni, és ez nem mindig jót kacagnak, de volt már rá példa, hogy a saját fegyveremmel végeztem ki magam, mert tulajdonképpen azt mondták, hogy süssünk, és akkor tényleg sütnem kellett tojást, de nem jelentett problémát, abban az esetben, hogyha volt otthon tojás. Lecsúszott az okni a lábáról, ez Dani írta nekünk, zokni nélkül nem tud aludni, és ha felcsúszik és kilóg a lába, akár csak egy centit is képes átjönni a szobámba, és kér, hogy igazítsam meg. Ezzel az okni kérdés, mondom, ez egy nagyon fontos dolog a gyermekek életében. Komfortérzetvesztés van, főleg, hogyha csak az egyik lábon van zokni, valahogy úgy nem olyan, hogyha melegebb, mint szokott, hogyha nagyon fázik a láb. Szóval ezt igen, be kell lőni jól, és ráadásul pont az okni egy olyan dolog, szerintem a gyerekek esetében, legalábbis nálam mindig így volt, folyamatosan mászkáltam, csúszott le, lógott a lábujjánál, aztán nem ott volt a sarka, szóval eléggé problémás ruhadarab az okni, de hogy milyen kalandjai voltak még esetleg az okniknak, de főleg az édesanyáknak, édesapáknak, akiket fölébresztett a gyerek, az a következő órában fog kiderülni, ugyanis ezt az órát már zárjuk, néhány zene és a hírek után pedig folytatódik a Cegléd hangja a második órával.
2: Következzen egy friss dal, itt a Cegléd Rádióban.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Újra visszatér a kánikula, keddéj félig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után 550 magyarországi menekültet fogadtak be. Az akkori segítségnyújtásra emlékezett az észak-macedóniai magyar közösség a menekültek tiszteletére állított emléktáblánál. A program részeként megnyílt a Szabadság reménye című kiállítás. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére, a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, a szokásosnál gyakrabban, és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrendszerint jár. Az Óbudai szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat.
0: Az időjárás.
1: Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Felkelt a gyerek. De milyen indokkal? Ez itt a Cegdét hangja kérdése. Mi volt a legviccesebb sztori, amivel éjjel felkeltette a gyerek? 0635 92 92 5, kívánságkukac@cegdetradio.hu és facebook.com/cegdetradio. Ezek az elérhetőségeink, és ide a Cegdét hangjába jöhetnek a válaszok. Hogyha gondolják és van ilyen sztoriuk, küldjék el nekünk, én meg nagyon szívesen beolvasom. Már nem első alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de még mindig van bőven üzenet, úgyhogy mindenki figyeljen, mert érdemes lesz. Hisztérikusan az éjszaka közepén, anya, hajszál van a számban, írta nekünk Dorka, és hát tulajdonképpen, ha belegondolunk, legalábbis velem biztos, hogy ez volt gyerekként, hányszor küzdöttünk azzal, hogy ott van egy hajszál, és valahogy nem tudjuk sem a nyelvünkkel kipiszkálni, nem lehet könnyen megfogni kézzel se. A hajszál vagy egy szőrszál az bizony nagyon-nagyon problémás dolog, és nem csoda, hogy szülői segítségre szorult ez a gyermek. Adri azt írja, hogy kisfiam 4 éves volt, azt hittem már rég alszik, mikor váratlanul megszólalt a sötétben: anya, most mondjál mindent, amit tudsz az egyiptomi szarkofágról. Zárójel szarkofág. De ez pontosan illene abba a műsorunkba, amikor félrehallásokról volt szó. Ez a szarkofág, ez annyira félreérthető szó, nem csoda, hogy szarkofágnak gondolta a gyerek, és ez a sötétben megbújva: mondjál mindent, amit tudsz, ez nagyon tetszik nekem. Szóval biztos nagy forma a kis srác, vagy kis hölgy. Kis csác, mert kisfiam, így indult azt a történet. Lilla azt írja: anya, majd adok a Körinek pénzt, hogy ne essen el a motorral. Ennyi. Így lehet a legjobb baleset megelőzés, hogyha lefizeti előre a keresztapát vagy keresztanyát, gondolom ő lehet a Köri, adok neki pénzt, hogy ne essen el a motorral. Tökéletes gyermeki logika. És ezt az éjszaka közepén. Tünde azt írja: ilyen 2 kor átjön, bemászik közénk és közli, hogy kialudta magát. Hát ezzel nincs mit tenni, kedves hallgatók és kedves szülők. Ha kialudta magát a gyermek, akkor innentől kezdve nem lesz könnyű az éjszaka. Dávid üzenete, szerintem ez nagyon jó, és ilyen velem is történt, nem szó szerint velem, hanem unokaöcsémmel, Tóth Ádámmal, kivel együtt vezettük anno a Before Party című műsort. Mindegy, először nézzük Dávid üzenetét. Nem működik a lába, és fáj a haja. Hát igen, az történhetett szerintem, hogy elfeküdte a lábát, és elzsibbadt, ezért az nem működik. A fáj a haja, az bármi lehet, egy fejfájás, vagy bekoccant egy picit a feje, vagy ilyesmi. Az én unokatásommal, csak hogy erre is rátérjünk, az történt, hogy egyszer az Abonyi strandon neki belefulladt a lába a nagymedencébe. Bizony. A nap közepén volt képes kimondani a szájával, de hát ilyen kalandjai történnek a gyerekeknek. Mónika írja, hogy 8 éves fiam sírásra biggyedő ajakkal éjjel 2 magasságában közölte, hogy nem találja a gatyáját. Nem tudni, milyen gatyát keresett, elkísértem pisilni, és visszafeküdt aludni, azóta minden rendben. És ez tök jó, hogy nem találja a gatyáját, de nem, az nem derült ki, hogy milyen gatyát. És nézzünk még egyet: anya, mi a baj, kisfiam? Semmi, aludjál csak nyugodtan, csak kimegyek pisilni. De ezt közölni kell. Igazából az tök jó, hogyha a gyerek kap egy visszaigazást, hogy a szülő ott van, figyel, nem lehet semmi baj. És erre ezek tök jók, én így magyaráznám ezeket a dolgokat. De így, hogy ennyit látok belőle, ez egyre viccesebb, hogy hány gyerek és hány család történetében ez megtörténik. Úgyhogy van még történetünk nekünk is, és hogyha önnek is, akkor elküldheti a 0635 92 92 5-re. Nem sokára folytatjuk.
1: FM 92 5 Cegléden, ez a sláger.

0: Gyermekem azzal keltett, hogy valaki megharapta, írja nekünk Klára, és hát ki ne lepődne meg azon, hogyha megharapják, és ezt azért minimum anyával közölni kell, szerintem teljesen jogos. A mai kérdésünk a Ceglit hangjában már nem első alkalommal, hogy mi volt a legviccesebb indok, amiért felkeltette a gyerek. Ezt azért teszem hozzá mindig, hogy nem első alkalommal, mert lehet, hogy a témát már hallották, de ezeket a válaszokat szinte biztosan nem, ha csak nem önök írták meg nekünk, vagy ilyesmi. Esetleg olyan is történhet, hogy valami oknál fogva ismétlünk egy adást, de nem, ez a harmadik műsorszám, amikor is ez a kérdésünk, mi szerint mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek, úgyhogy ezért ne csavarják sehova a rádiót, hanem maradjanak velünk, mert teljesen új válaszaink vannak a következő éppen Katától. Magyarázzam el neki, mi történik a vérével, ha megcsípi egy szúnyog. Mivel is lehetne foglalkozni az éjszaka közepén? Hát a szúnyog is éjszaka foglalkozik velünk, meg csíp, halljuk a hangját, és azért izgalmas, hogy kiszívja a véremet, akkor utána mi lesz azzal a vérrel? Szerintem ez teljesen releváns kérdés. Hermina, hogy keressem meg a törölközőjét. Hát, hogy ne lenne szükség egy jó törölközőre, hogyha valaki olvasta a Galaxis Utikalós Toposoknak című remek művet, az egyetlen öt részes trilógiát a világon, akkor tulajdonképpen kiderülhet belőle, hogy a törölköző mindig nagyon hasznos, ha ott van az embernél, egy csomó mindent lehet vele kezdeni, úgyhogy az egy legfontosabb eszköz, nem csoda, hogy a gyermeknek is szüksége volt rá. Lilla azt írja, hogy elment a piros motor és hozzam vissza. Na ez viszont nagy probléma a szülőnek, amikor a gyerek képzeletében elmegy egy motor valahova, és őnek arra szüksége lenne még, és ezt egy szülőre bízza már éber állapotban, hogy ezt valahogy oldják meg. Aztán persze lehet, hogy felélénkül annyira felébred, kinyitja a szemét, rájön, hogy ez egy álom volt, de ez nem mindig történik meg. Na és akkor bajban van a szülő, hogy ezt hogy is oldja meg. De ha más nem, akkor legalább nekünk el tudja küldeni válaszként a mai kérdésünkre. Rami írja, hogy egy éves fiam felült a semmiből álmosan és kómás fejjel. Azt mondta, hogy apuci büdi, aztán add el cicit, és lefeküdt, aludt tovább. Aha, tehát apa büdös volt, kicsit éhes volt a gyerek, azért kért azt, amit kért, és visszadőlt és aludt tovább. Egyébként maga a jelenet nagyon vicces lehetett, ahogy ez megtörténik, és kidől újra. Lássuk Ilona üzenetét. Mama, kint van a lábam. Mármint a takaró alól, ezt már csak Ilona tette hozzá. Igen, ezek fontos dolgok, hogy a szülő minden apró rezdülésről tudjon, ezért kell tájékoztatni. Itt van még Eszter üzenete. Nem egyszeri alkalom volt, hanem hosszú időn keresztül ment ez. A nagylányom kb. 2,5-3 éves volt, amikor minden éjjel 3-4 darab bébi savanyú uborkát evett, majd visszaaludt. Nem győztem menni a boltba. Azt elhiszem, de ez milyen dolog. És ráadásul savanyú uborkát. Még a csemege uborkát valahogy el tudnám fogadni, én gyerekként így gondolkoznék. De ő savanyú uborkát evett 3-4 darabot, éjjelente, aztán visszaaludt. Csodálatos történet. Nagyon szépen köszönjük, és hogyha van önnek is hasonló, akkor még elküldheti a 0635-925-925-re, mert még egyszer, sőt, ha jól látom, kétszer biztosan visszajövünk ebben az órában.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: anya, viszket a lábujjam. Egy remek és nagyon fontos indok, amit Helga kapott meg egyébként a gyermekétől, és ezzel keltette fel az éjszaka közepén. Mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek? Ez a mai kérdésünk, már sokadik alkalommal, és még mindig vannak válaszaink szerencsére. Hogyha így folytatódik, lehet, hogy lesz ebből egy negyedik adás is, de nem akarok senkit megijeszteni, majd meglátjuk, hogy mi a helyzet. A lényeg az, hogy Helga üzenetétből kezdtünk, viszket a lábujja, és Fruzsival megyünk tovább. Anya, most jól feküdök? Mutasd meg, hova feküdjek. Össze-vissza forgolódik álmában, aztán nem talál vissza a párnájához. Ezt még zárójelben megkaptuk. Anya, most jól feküdök? Nem, én rontottam el, így van írva. Mutasd meg, hova feküdjek. Igen, hát segíteni kell a gyermeknek, hogyha nem talál vissza az ágyán belül a megfelelő helyre. Ez szerintem teljesen korrekt. Nézzünk egy további üzenetet, ez Melinda-é lesz. Kisfiam kb. 4 évesen, anya, fürdetéskor azt mondtad nekem, mikor megkérdeztem tőled, hogy mik azok a lábaim között, hogy golyók. Akkor azokat leszedem. Lehet őket gurítani? Hát figyelj, tulajdonképpen jogos a gyermek kérdése, hogyha golyók vannak ott, ő azzal játszani szeretne. Többféle értelmezés is lehetséges ennél a mondatomnál. De a lényeg az, hogy... hogy ő szeretné gurítani őket. Mikor még nem érti ezt pontosan a gyerek, hát akkor pontosan kell fogalmaznunk, és jól is fogalmaztál, szóval ez a gyermeki logikában a csodálatos, hogy nem hibáztál semmit, mégis ő félre tudta értelmezni, hiszen még nincs kellő ismerete ehhez. Rita írja nekünk, hogy a húgom azzal ébresztette a szüleimet, hogy egy oroszlán van az ágya alatt. Apukám megnézte, megnyugtatta, hogy nincsen. Lefeküdtek. Majd pár perc múlva újra ment apukámnak szólni, apa, most már egészen biztos, hogy oroszlán van az ágyam alatt. Hát igen, sok minden változhatott az alatt, a pár perc alatt, és ott kell, hogy legyen az oroszlán. Egyébként én sosem voltam olyan gyerek, aki az ágy alatti dolgoktól félt. Engem néha a vihar megijesztett a nagy hangerő meg a dörgések miatt, de nagyjából ennyi. Nem azt mondom, hogy én most akkor milyen kemény meg nagy fiú voltam, hanem hogy én soha nem féltem ettől a fajta dologtól, hogy valami az ágy alatt van, de nagyon sokaknál, ismerőseimnél is nagyon sokaknál meg volt ez, hogy vagy a szekrényben, vagy az ágy alatt van valami. Úgyhogy hát igen, ilyen korszakok vannak. Tünde azt írja, hogy elvesztette a párnáját, és rosszul állt a takaró is. Ez azt hiszem, hogy tarthatatlan, kedves szülő és szülők, hogyha két dolog, ilyen megrendítő dolog is történik, mit is tehetne a gyerek? Át kell menni a szülő segítségért. Babu azt írja nekünk, hogy férjemet keltegette, az akkor kb. 5 éves fiam, amire persze én is felébredtem. Apa, apa, hol van a kis macska doboza? Megjegyzem, soha nem volt macskánk. Most nézem a nevet, hogy Schrödinger. Aha. Akkor ezért lehetett az egész, jó? Remélem, ezt a hallgatók közül néhányan értették, hogyha nem, akkor nézzenek utána. Nézzünk még egy választ, Anita írja, hogy ajándék létra. Mi az, kislányom? Hát ajándék létra. Milyen ajándék, milyen létra? Mondom, ajándék létra. És visszaaludt, sosem tudtuk meg. Ezzel küldöm önöket is pihenni, legalábbis néhány zene erejéig, aztán visszajövünk hamarosan, és zárjuk a mai műsort, úgyhogy tartsanak velünk akkor is, ha tehetik.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

Kedves hallgatók, zárul a Ceglét hangja mai adása ezzel a blokkal, úgyhogy aki még szeretne, az elküldheti ugyanaz üzenetét, a kérdésre, hogy mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek, de szinte biztos, hogy ma már nem fog sorra kerülni, viszont lesz egy következő adásunk majd, ami ezzel a témával foglalkozik. Még egyszer mondom, hogy ilyenkor nem a következő napon, tehát nem holnap folytatjuk, akkor egy új téma jön, de valamikor máskor majd újra elővesszük, mint hogy ez is korábban elég régen volt elővéve ez a téma, de senki ne aggódjon, ha esetleg nem került be, akkor egy másik adásba bele fog férni, és lássuk, hogy kik kerülnek be, akkor Csilla azt írja nekünk, hogy felkeltett azért, hogy megkérdezze, alszom-e. Mondom, igen, erre ő. Akkor csukd be a szád, és ne velem beszélgess. Amúgy teljesen jogos. Ha a szülő alszik, akkor egyáltalán nem így kell csinálni, hogy beszélget a gyerekkel. Tehát ez nem egy hiteles alvás. Úgyhogy Csilla, ezt benézted, sajnálom, a gyereknek volt igaza. Ivett azt írja, hogy nézzünk Peppa Malacot és menjünk a mamáékhoz. Mindezt az éjszaka közepén. Természetesen, mikor máskor kéne Peppa Malacot nézni, és ha lehet, akkor ezzel együtt közösen menni a nagymamáékhoz is. Liliana a következő. Anya, nincs zokni a lábamon, hol az oknim? Sosem aludt zokniban, de hajnali kettőkor ez fontos kérdés, megjelent a majd 2 éves fejében, így majdnem 2 órás újraaltatást generálva. Na az igen, hogyha ráadásul arról is nehéz lehet meggyőzni így álmában, félálomban, hogy most akkor kell zokni, vagy nem kell zokni, főleg, hogyha eddig sosem hordott.

0: És akkor végül adtatok rá, és akkor abban vissza tudott aludni. Szóval nem csodálkozom, hogy hosszú lett a kaland. Lilla annyit írt, legalábbis a gyereke nevében, hogy unatkozom. Remélem nem a műsorra vonatkozik ez a dolog, hanem így keltette föl éjszaka a gyermek, és ez teljesen jogos, az éjszaka közepén mit csinálna a gyerek, hogyha ne unatkozna. És Justina lesz az utolsó üzenet küldünk, aki még belefér ebben a mai adásban, mert ő egy hosszabb üzenetet küldött e-mailben. Elmúlt már akkor másfél éves, felkelt 2 óra 30 perckor, hogy anya, reggel van, menjünk ki. Erre én. De még este van, aludjunk kicsit még. Erre ő. De reggel van, látod, világos van, mutat az ablakra, amit bevilágít az utcai lámpa. Erre én. Oké. Nézzük meg, hogy világít a lámpa. Megyünk az ablakhoz, nézi, mondja, hogy anya, ott a bácsi. Menjünk aludni, mert elvisz. Én nézem, sehol senki. 2 perc múlva vissza is aludt. Én már nem tudtam. Nagyon jó. Nagyon jó. Szóval a bácsi, aki elvisz, az ő fejében létezett valószínűleg csak, de ilyenkor anyukának nehéz dolga van. Jaj, nagyon jó sztori, és nagyon köszönjük. Hát, hogyha önnek is volt ilyen, akkor mondom, még elküldhetni ma már nem kerül sorra, de lesz még ebből a műsorból a folytatás, mert még mindig vannak válaszaink, és úgy néz ki, hogy népszerű a téma. Hát most én kívánok jó éjszakát mindenkinek, és remélem, hogy nem csak önök, hanem a gyerek is jól fog aludni. Viszont mindezek előtt szeretném megköszönni a rengeteg üzenetet és a figyelmüket is. További kellemes rádiózást, holnap ismét jön a Cegléd hangja egy másik témával, és én is itt leszek, remélem önök is. Minden jót, viszont hallásra!
1: Helyi információk első kézből.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Újra visszatér a forróság, sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. Meghalt egy versenyző az Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Az úszás során egy váltóban a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul a sportoló. A helyszínen lévő mentőegységek azonnal megkezdték a szakszerű újraélesztést, de nem sikerült megmenteni a versenyzőt. Több helyen pusztít erdőtűz Spanyolországban. Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körül határolni a tűzoltók. A munkálatokban 5000 szakember vesz részt. A levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Tovább súlyosbodott az erdőtűz Valencia tartományban, ahol a tűz mintegy 400 hektárnyi területet perzselt fel. A lángok megfékezésében ott is több százan vesznek részt.
0: Az időjárásról.
1: Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hideg a Ceglin Rádióban.
1: Újra visszatér a kánikula, keddéj félig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Kruševóban, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után 550 magyarországi menekültet fogadtak be. Az akkori segítségnyújtásra emlékezett az észak-macedóniai magyar közösség a menekültek tiszteletére állított emléktáblánál. A program részeként megnyílt a Szabadság reménye című kiállítás. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztőközpont harmadik szemeszterére, a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, a szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrendszerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat.
0: Az időjárásról.
1: Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Újra visszatér a forróság, sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. Meghalt egy versenyző az Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Az úszás során egy váltóban a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul a sportoló. A helyszínen lévő mentőegységek azonnal megkezdték a szakszerű újraélesztést, de nem sikerült megmenteni a versenyzőt. Több helyen pusztít erdőtűz Spanyolországban. Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körül határolni a tűzoltók. A munkálatokban 5000 szakember vesz részt. A levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Tovább súlyosbodott az erdőtűz Valencia tartományban, ahol a tűz mintegy 400 hektárnyi területet perzselt fel. A lángok megfékezésé ott is több százan vesznek részt.
0: Az időjárásról.
1: Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Újra visszatér a kánikula, keddéj félig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után 550 magyarországi menekültet fogadtak be. Az akkori segítségnyújtásra emlékezett az észak-macedóniai magyar közösség a menekültek tiszteletére állított emléktáblánál. A program részeként megnyílt a Szabadság reménye című kiállítás. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztőközpont harmadik szemeszterére, a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, a szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat.
0: Az időjárásról.
1: Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Újra visszatér a forróság, sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. Meghalt egy versenyző az Extreme Man nemzetközi triatlon.